Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexha és a Bomba újdonság, a New Religion, az új album egyik hírvívője. Egyébként nagyon menő, hogy ezen az albumon van egy olyan dal, amiben részben albánul is énekel, így... Csike csike, ez a címe, mozgasd a tested, baby, olyan vagy, mint egy atombomba, hát ilyenekről énekel benne. A Faithless klasszikust teljesen újra gondolták, egyébként Faithless közreműködésével, és nagyon bejött ez a dal. Letaroltam az EDM tematikájú slágerlistákat az egész világon. Bibi Rexha, New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, így lett belőle igazi mai sláger.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, hát a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Ray a folytatásban, aki elképesztően erős hetet zárt New Yorkban. Két rangos elismerést is átvehetett a dalszerzői és független művészi munkásságáért. Az egyik a Hall David Starlight Award, bevallom, nem sokat hallottam eddig erről a díjról, a dalszerző hírességek csarnokáról már igen, az ő gálájukon kapta meg ezt az elismerést. Olyan kivételes fiatal dalszerzőknek ítélik oda, akik eredeti dalaikkal hatalmas hatást gyakorolnak a zeneiparra. A másik pedig az Indie Spirit Award, ezt a Billboard eseményén vehette át, kiadó nélküli előadókat díjaznak ezzel a díjjal, hát olyan előadókat, akik elképesztő globális sikereket érnek el, már pedig Ray ilyen, ez pedig a Where is My Husband?

0: Rádió ez csak igazi mai sláger, megy a hajnali műszak mellé is, és hogyha valaki küzd az álomkorral, de mondjuk még dolgoznia kellene, hát kávé helyett egy egészen másfajta lendületet hozok. Accent és a Don't Leave jön az egészségpercek után mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet szed valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózis függő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mester oktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most. Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

csak igazi mai sláger megy, és hogyha valamiből árad most a 100% élet, igenlés és optimizmus, akkor az ez a dal. Jó kis funky house? Jöhet? Olaszországból hozom, nagyon-nagyon szeretjük. Nekem a nyár, a kabriózás, a gyümölcs illat jut eszembe. Alex Kenji jön!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a hétvége fontos popkulturális történése, hogy férjhez ment Taylor Swift, Travis Kelce a férje, ugye ő egy NFL játékos, tehát nem tudom, hogy felvette a férje nevét Travis Kelce-né. Travis Kelce-né Taylor Swift, valószínűleg nem fogja megváltoztatni. A New Yorki Madison Square Gardenben volt az esküvő június 3-án, ahol Adam Sandler vezette a szertartást, ami azért vicces, mert ugye Adam Sandler főszereplésével volt egy esküvős film, a Nászok Ásza, amiben egy ilyen esküvői énekest alakított a színész. Természetesen tele volt sztárokkal a buli, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Ethan Hawke, a magyar származású színésznő Mariska Hargitay, Ed Sheeran is beállt vonatozni, meg töltött káposztát tenni, Camilla Cabello, kik voltak még ott? Benson Boone, Zoe Kravitz. Hát van olyan Rádió 1-es, aki ott volt, és elmesélni, hogy milyen volt a lagzi, 0620 311 111 a számunk, hozom Taylor Swiftet.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágert.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikusban mondhatjuk, hogy az Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és a Purple Disco Machine-nek Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk. Fülzugás és hirtelen hallásvesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előreláthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája. A telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymás virágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai sláger megy.

You said forever, now I drive alone past your street. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Well, who's next?
1: Rádió 1 csak igazi ma is. Sláger megy éjszaka és hajnalban is. Fél öt előtt járunk egy kicsivel, úgyhogy tulajdonképpen ez most a Dunapart Fest After Party-ja. Rádió 1-es DJ-k voltak már ebben az órában, például Regál Lili, és azok még olyan sztár DJ-ket, nemzetközi sztár DJ-ket, akikkel együtt bulisztunk Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Itt lesz például nem sokára Stemfeld, most pedig Joel Corey, aki a tavalyi fellépőink egyike volt, a Galantis-szel közös dalát hozom. Ezt nagyon szeretjük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá...

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a holland star DJ Sam Fett és a Heart Like Mine. Ezt a Heart szót nagyon szereti, mert hogy a saját lemez kiadójának az a neve, hogy Heartfelt Records. Feltörekvő tehetsége gondozásával, kiadással és rádióműsorokkal foglalkozik. Aztán ott van ugye a Heartfelt Foundation, ez pedig egy fenntarthatósági alapítvány, amely a zeneipar ökológiai lábnyomának csökkentéséért küzd. Tiszta bolygó kapitány ez a Sam Fett. Őt hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A DJ legenda Avicii, aki az EDM-et összehozta a countryval, és picit maradunk még a country-s hangzásnál, de ezúttal popposabb irányba megyünk el. Miles Smith jön a Stargazing-gel, aztán itt lesz a Clean Bandit, Sean Paul Emery és a Rockabye. Az igazán korán kelőknek is jönnek az igazi mai slágerek. Itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Jégkrémet kapnak a víradók, sikeres évadot zárt a Szegedi Kortárs Balett, zajlik az aratás. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Tovább bővült a víradóknak szánt ajándékok listája. Minden hős, aki segít megmenteni három életet a vérével, jégkrémet is kap a nyári hónapokban. A jégkrém akció a Szegedi Víradó állomáson érvényes, a kiszállásos víradásokon más meglepetésekkel várják a segítőket, mondta el Sasvári Krisztina, a Vármegyei Vöröskereszt vezetője.
3: 6-án hétfőn pedig puszta szeren a sportteremben lesz véradás 13 és 15 óra között. Nagy népszerűségnek örvend a nyári fagylalt akciónk itt Szegeden, ami a véradóállomáshoz szintén elindul, vagyis mindenki, aki júliusban vagy augusztusban Szegeden a véradóállomáson vért ad, azt a kékrémmel kedveskedünk.
2: Csak nem 40 ezer néző látta a Szegedi Kortárs Balett előadásait az elmúlt évadban, írja a szeged.hu. A társulat összesen 87 alkalommal lépett színpadra Magyarországon és külföldön. Az évadban két új bemutatót, az Amadeus és az Isteni Színjáték című előadást is műsorra tűzték. Emellett több európai országban is turnéztak. Májusban a Carmina Burana bemutatójának 25. évfordulóját ünnepelték, a produkció pedig már 425 előadást ért meg. A társulat augusztusban kezdi meg a felkészülést a következő évadra. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Sülek Katalina Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
4: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
2: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként egy-egy zivatar is előfordulhat, többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A maximum 25 és 31 fok között várható. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
5: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
6: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna. Ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózis függő. A bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakció infekciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt, a kezelő orvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
5: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg most egy nagyon menő brit DJ, Stigala, aki kereken 11 éve gyártja már a dalokat. 2015 volt a bemutatkozás éve az Easy Love-val. Ez ugye egy Jackson 5 dal. Hát nem sample, mert hogy nem kivették ezt a részt a dalból, hanem ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, amit nagyon-nagyon szeretünk, Stigala és a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Kédo egyébként nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre volt elképesztő jó érzés ez neki, a hirtelen jött Rivalda fény, közben azt érezte, hogy megérdemlem én ezt. Már rég elvégeztem ezt a munkát. 15 évvel ezelőtt, ezt el is felejtettem ezt a dalt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája, a telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymásvirágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
0: A tudásperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Island.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Jasper Hollandiából. Mindig is szoros kapcsolatot ápolt a Forma 1-el, de még szorosabbra fűzi idén a szálakat, ugyanis az idei holland nagydíj Zandvoort hivatalos záróakkordja lesz Martin Garrix, és ez egy érzelmes eseménynek ígérkezik, mert 2026-ban utoljára rendeznek itt futamot, még mielőtt lekerül a pálya naptáról. Martin Garrix, Matisse & Setko és a Butterflies, ezt hozom most a Rádió 1-en.

Igazi mai sláger megy, Megan Thee Stallion és Dua Lipa után maradunk a vagáncsajoknál, Bebe Rexha, Faithless és a New Religion, az aktuális kedvenc szól most, az igazán koránkelőknek. Deep

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Játszd újra szem a Városháza udvarán, segítsünk a madaraknak a hőségben, új gazdát keres a bengáli villamos. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Különleges előadást varázsol a Szegedi Gyermekszínház a Városháza udvarára július 10-11-én este. A Játszd újra szem egy vicces, elgondolkodtató Woody Allen alkotás. A gyermekszínészek több szerepet is eljátszanak a darabban, mondta el Kárás Zénó színész, a darab egyik főszereplője.
2: Ezt 1970-ben írtam Woody Allen, és 1972-ben csináltak belőle egy filmet, amit még nem Woody Allen rendezett, és abból csináltak egy ilyen színpadi adaptációt, és mi ezt fogjuk eljátszani. Ezen két évvel ezelőtt a Csomor Ágival, a gyermekszínház kitalálójával beszéltük, hogy nem csak gyermekelőadásokat kellene csinálnunk, hanem mi, akik itt tanítunk a gyermekszínház stúdiójában, hogy akkor csinálnánk egy ilyen felnőtt előadást.
1: Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta a friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság.
1: Pályázatot hirdetett a Szegedi Közlekedési Kft. Az egyik régi bengáli villamos megmentésére. A cél, hogy a már nem közlekedő járművet ne bontsák el, hanem valamilyen közösségi vagy kulturális célra hasznosítsák. A tervek szerint lehet belőle például kiállítási tárgy, közösségi tér, játszótéri elem, vagy akár vendéglátóhely is. A nyertesnek vállalnia kell a villamos elszállítását, felújítását és minden kapcsolódó költséget, valamint azt is, hogy legalább 10 évig nem bontja el. A pályázatokat szeptember 14-ig várják. Az SKT szeretné, ha a szegedi közlekedés történet egyik ikonikus járműve megmaradna az utókornak. Most pedig néhány szó térségünk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként egy-egy zivatar is előfordulhat, többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A maximum 25 és 31 fok között várható. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában hozok egy olyan szupersztárt, akinek most hétvégén volt az esküvője. Ő Taylor Swift, aki pedig érkezik, Lady Gaga, hát neki bármikor lehet. Kereken 2 évvel ezelőtt tudtuk meg, hogy jegyben jár párjával, Michael Polanskival, pont akkor volt a Párizsi olimpia. 2 évvel telt már azóta. Lady Gaga, abrakadabra, így folytatódik most az óra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Kövestén Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Hosszabb nyitvatartással készül a nyárra a szegedi kormányablak. Mi is segíthetünk a tűzoltóknak. Megvan az év fagyija. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Meghosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket Szegeden a Rákóczi téri kormányablak a nyári időszakban. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint május elejétől augusztus végéig, szerdánként és csütörtökönként este 8 óráig is nyitva tartanak. A cél, hogy a megnövekedett ügyfélforgalom mellett gyorsabb és kényelmesebb legyen az ügyintézés. Nyáron különösen nagy az igény például az európai egészségbiztosítási kártyára és az okmányügyek intézésére. Az esti nyitvatartás azoknak kedvez, akik munka után szeretnék elintézni hivatalos ügyeiket. Ivóvízzel segíthetik a lakosok a tűzoltók munkáját a nagy hőségben, írja a délmagyar.hu. A Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület arra kéri az embereket, hogy egy hosszabb beavatkozás során, ha lehetőségük van rá, vigyenek egy palack hideg vizet a helyszínen dolgozó egységeknek. A héten a vármegye több pontján is folyamatosan dolgoztak közlekedési baleseteknél, szabadtéri tüzeknél, leszakadt vezetékeknél, valamint épület és jármű tüzeknél. A tűzoltók ilyenkor teljes védő felszerelésben végzik a munkájukat, ami a hőségben különösen nagy megterhelést jelent. Azt is kérik, hogy a forró napokon mindenki fokozottan figyeljen a tűz megelőzésre, így kevesebb káreset történhet. Megvan az év fagylaltja, az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szolea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis júzú és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Most pedig néhány szó a térség időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként egy-egy zivatar is előfordulhat, többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A maximum 25 és 31 fok között várható. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran után pedig az a sztár DJ érkezik, akivel közös dalt dobtak össze, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. Valójában 12 évvel ezelőtt már játszották az Ultra Music Fesztiválon, és idén májusban hivatalosan is megjelent. Most Martin Garrix nagy klasszikusát hozom.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek. Nem olyan rég, ugye itt volt Ed Sheeran, és most Taylor Swiftet hozom. Kettejük kapcsolata több mint egy évtizedre visszanyúló mély barátság és sikeres zenei együttműködés, úgyhogy nem meglepő, hogy Ed Sheeran is ott volt Taylor Swift pénteki esküvőjén. 2012-ben indult az ő kapcsolatuk, egy csomó duettet készítettek, és Ed Sheeran többször hangoztatta, hogy Swift az egyik legkedvesebb ember, akit valaha megismert.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8 órától Balázsék Weekend, aztán hát na is lesz top 50-es lista, természetesen a tegnapi ismétlése, ha valaki lecsúszott volna róla, 3 és 5 óra között. Kiderül például, hogy hanyadik Accent és Misha Müller közöse a Don't Leave. Ezt adatnál bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Jégkrémet kapnak a víradók, sikeres évadot zárt a Szegedi Kortárs Balett, zajlik az aratás. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Tovább bővült a víradóknak szánt ajándékok listája. Minden hős, aki segít megmenteni 3 életet a vérével, jégkrémet is kap a nyári hónapokban. A jégkrém akció a Szegedi Víradó állomáson érvényes. A kiszállásos víradásokon más meglepetésekkel várják a segítőket, mondta el Sasvári Krisztina, a Vármegyei Vöröskereszt vezetője.
2: 6-án hétfőn pedig puszta szeren a sportteremben lesz véradás 13 és 15 óra között. Nagy népszerűségnek örvend a nyári fagylalt akciónk itt Szegeden, ami a véradóállomáshoz szintén elindul, vagyis mindenki, aki júliusban vagy augusztusban Szegeden a véradóállomáson vért ad, azt a kékrémmel kedveskedünk.
1: Csak nem 40 ezer néző látta a Szegedi Kortárs Balett előadásait az elmúlt évadban, írja a szeged.hu. A társulat összesen 87 alkalommal lépett színpadra Magyarországon és külföldön. Az évadban 2 új bemutatót, az Amadeus és az Isteni Színjáték című előadást is műsorra tűzték. Emellett több európai országban is turnéztak. Májusban a Carmina Burana bemutatójának 25. évfordulóját ünnepelték, a produkció pedig már 425 előadást ért meg. A társulat augusztusban kezdi meg a felkészülést a következő évadra. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalina Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
3: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként egy-egy zivatar is előfordulhat, többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A maximum 25 és 31 fok között várható. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8 órától érkeznek Balázsék, Balázsék Weekend, most pedig David Guettaék a One Republic-kal közösen, és hát ugye ennek a dalnak az eredetije az Ozone nevű csapat 2003-as világslágere, a Dragostadinté dallama. Nem egy az egyben emelték át a One Republic-kal közösen, hanem a zenéileg teljesen újra értelmezték és feljátszották az egészet. Új vokált is kapott, és igazi mai sláger lett belőle, az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy 7:30 előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy jönnek nem sokára a legfrissebb hírek, aztán a Rádió 1-es zenékké lesz a főszerep, egészen reggel 8-ig, mert akkor meg Balázsék legjobb pillanatai érkeznek majd, Balázsék Weekend. Most pedig egy kicsikét felidézzük a születésnapi fesztiválunk legjobb pillanatait, amikor Cyril zenélt, az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében szól mindjárt. I don't need a camera to capture this moment.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Jelzd újra szem a Városháza udvarán, segítsünk a madaraknak a hőségben, új gazdát keres a bengáli villamos. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Különleges előadást varázsol a Szegedi Gyermekszínháza Városháza udvarára július 10-11-én este. A Játszd újra szem egy vicces, elgondolkodtató Woody Allen alkotás. A gyermekszínészek több szerepet is eljátszanak a darabban, mondta el Kárász Zénó színész, a darab egyik főszereplője.
2: Ezt 1970-ben írtam Woody Allen, és 1972-ben csináltak belőle egy filmet, amit még nem Woody Allen rendezett, és abból csináltak egy ilyen színpadi adaptációt, és mi ezt fogjuk eljátszani. Ezen két évvel ezelőtt a Csomorágival, a gyermekszínház kitalálójával beszéltük, hogy nem csak gyermekelőadásokat kellene csinálnunk, hanem mi, akik itt tanítunk a gyermekszínház stúdiójában, hogy akkor csinálnánk egy ilyen felnőtt előadást.
1: Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság.
1: Pályázatot hirdetett a Szegedi Közlekedési Kft. Az egyik régi bengáli villamos megmentésére. A cél, hogy a már nem közlekedő járművet ne bontsák el, hanem valamilyen közösségi vagy kulturális célra hasznosítsák. A tervek szerint lehet belőle például kiállítási tárgy, közösségi tér, játszótéri elem, vagy akár vendéglátóhely is. A nyertesnek vállalnia kell a villamos elszállítását, felújítását és minden kapcsolódó költséget, valamint azt is, hogy legalább 10 évig nem bontja el. A pályázatokat szeptember 14-ig várják. Az SKT szeretné, ha a szegedi közlekedés történet egyik ikonikus járműve megmaradna az utókornak. Most pedig néhány szó térségünk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként egy-egy zivatar is előfordulhat, többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A maximum 25 és 31 fok között várható. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Okay.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, holland sztár DJ a folytatásban, Sam Felt és a Heart Like Mine, aztán pedig Balázsék rajongók, jön a napi betevő, a hétvégi legjobb pillanatok, Balázsék Weekend, én Kismerti legközelebb 10 után jövök.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Change, not gonna change. I know that you like that. You know where my

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Budapest legőrültebb partija a Rádió Egyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Virgin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
2: Reklámot hallottak!
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy!

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Hosszabb nyitvatartással készül a nyárra a szegedi kormányablak, mi is segíthetünk a tűzoltóknak, megvan az év fagyia. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Meghosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket Szegeden a Rákóczi téri kormányablak a nyári időszakban. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint május elejétől augusztus végéig, szerdánként és csütörtökönként este 8 óráig is nyitva tartanak. A cél, hogy a megnövekedett ügyfélforgalom mellett gyorsabb és kényelmesebb legyen az ügyintézés. Nyáron különösen nagy az igény például az európai egészségbiztosítási kártyára és az okmányügyek intézésére. Az esti nyitvatartás azoknak kedvez, akik munka után szeretnék elintézni hivatalos ügyeiket. Ivóvízzel segíthetik a lakosok a tűzoltók munkáját a nagy hőségben, írja a délmagyar.hu. A Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület arra kéri az embereket, hogy egy hosszabb beavatkozás során, ha lehetőségük van rá, vigyenek egy palack hideg vizet a helyszínen dolgozó egységeknek. A héten a vármegye több pontján is folyamatosan dolgoztak közlekedési baleseteknél, szabadtéri tüzeknél, leszakadt vezetékeknél, valamint épület és jármű tüzeknél. A tűzoltók ilyenkor teljes védő felszerelésben végzik a munkájukat, ami a hőségben különösen nagy megterhelést jelent. Azt is kérik, hogy a forró napokon mindenki fokozottan figyeljen a tűz megelőzésre, így kevesebb káreset történhet. Megvan az év fagylaltja, az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szolea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólt a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez ilyen nagyon kreatív kategória volt.
1: Most pedig néhány szó a térség időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként egy-egy zivatar is előfordulhat, többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A maximum 25 és 31 fok között várható. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Van forró vizet, Zsűr? Tudsz forralni?
6: De nagyon forrót?
5: Ki akarok próbálni valamit? A kísérletet. Tessék?
6: Hangyákra?
5: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
6: Mehetünk,
5: csináljuk?
6: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
5: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
7: Nem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbálni.
5: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
7: Zsűr, tudja, hogy miért hozzá?
5: Ne, fogalma nincsen
6: egyébként. De az a baj, hogy nekem hozza, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
7: én azért így izgulok. Ebben más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
5: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
6: Elég!
5: A repülőgépen.
6: Nem kell a víz, Zsűr, gyere vissza!
5: Gyere ide, Zsűr, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
7: Micsoda?
5: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
6: Tehát égési sérülések.
5: Farmeron keresztül.
6: Igen.
5: De nadrágon keresztül.
6: Persze.
7: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem, de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
5: Ez,
7: nem,
5: reptéri
6: ez
5: kávé?
6: Már a repülőgépen volt.
7: Repülőgépen? Nem.
5: Igen, ez a repülőgépen igen, történt,
6: és ott
5: persze.
6: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább igen. melegíti a felületet a farmer nadrág.
5: Az nem védi meg?
6: Hát nem, hát. Azt mondja, másodperc a tálca.
5: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott juhárbeszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
7: Pizsomát?
5: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
6: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
5: Az megmarad?
6: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
7: de
6: ugye
7: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
5: A kávét?
7: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. Az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
5: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
7: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. De igen. Nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
5: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba, igen, és eltűnik.
7: Igen, nem most kapja.
6: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
7: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
5: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
7: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
5: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet
6: egy
5: kávéval.
6: Nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
7: Mert tud a súrgódást, nagyon az... fáj neki a hú.
5: Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
6: Ugyanaz, csak lent.
5: Atya úr is.
7: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpánynak a tokájára?
6: De az átültetés is fáj. Meg
7: hát de csak
6: után,
7: kicsit,
6: de nem
7: csak
6: lesz
7: ki kell
6: olyan.
7: Bírni, de utána már jó lesz. De
5: azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
6: Jó fejek.
7: Ezek kívül kapni 600 kilométert légi.
5: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
6: egyébként nem működik
7: a szerszám. Elég fontos dolgot vettek el tőle.
5: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
7: Epeműtét, 2010.
6: Az már gyerekkor.
5: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
6: De neki csak lelkisérüléseim
5: vannak. Nem mondta, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
7: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
5: Gyerekkorban?
7: Nem, ez is tavaly volt.
5: Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bármi is?
7: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy 4 lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
5: És azok ilyen kalapács ujjaid vannak?
7: Addig is azok voltak. Papucsba
5: úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
7: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
5: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
7: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
5: Bárki neked vagy nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
7: Erkélyre még visszafogok rajta.
5: Olyan, mint a denevér.
7: Igen.
5: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
7: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
6: Az meg nem látszik.
5: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
6: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
5: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
6: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
5: És dobta a
6: én
5: nagykést.
6: Meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Uh-huh. Azóta érdéketlen itt.
5: És ott egy is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
6: Ja, hozz egy körzőt, Gyula!
5: Tényleg full érzékeny?
6: Full.
7: Megőrülsz! Csukba a szemem, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
6: Jó, mikor nyalogatjátok már.
5: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülséget. Ránézel a tested, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
7: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
6: Végre normálisan helyre tették.
5: Kiegyenesedett a kis ujjad.
7: Igen.
6: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
7: Ezt apámban is csinálták. Amúgy.
5: Ez minden normális laktanyában, a kollégiumban ezt csinálják. Igen. Zsül, mit van gyerekkorban?
6: Herpes.
0: Nekem
5: csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
6: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
5: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri újvegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én, nein!
7: Nem tudom, melyik
6: ujjad?
7: Melyik az a középső?
5: Tényleg érzéketlen?
6: Itt, igen.
5: Szad már bele akkor gyorsan,
7: keményen. Gyors, miért szokott nézni?
6: De várjál, ha bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
5: Mint a Bud Spencer filmen. Nein!
7: Tehát később csak így üzlet.
5: Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, azonnal, fia, hülyeségre az a vehető, kis sétált, és behozott egy pikádot.
7: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
5: Igen, Zsül, mit van? Tessék?
0: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
6: Tényleg van.
5: Van egy ilyen kis gomba
6: kezelő.
0: Van egy egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
5: Nagyon durva.
0: A szemöldököm még az, az egyik.
5: Az a nagyapád, az nem az, az csak az Gálbölgyis. Az egy kicsit Gálbölgyis.
0: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
5: Semmi köze hozzá, csak Gálbölgyis a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
7: Na mondjad nekem, mit van.
5: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor itt kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
8: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
5: Húsvágóbárd,
8: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztva.
5: Igen.
8: Meg így lehajoltam. Leálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
5: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
8: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
5: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy ez hol,
7: a
5: kivel, mikor. Én
7: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasalt vele. És, de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a körbe. És az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így. Hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be ezért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün úgy nézett ki a térde.
5: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
6: Anyád, senki nem szirkuszolt
5: rajta. Jó, oké, na, a kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé, csinál figyelj, tovább.
7: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Vérzett a mellbimbóm. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát így magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolta egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső remnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültem. Ott tudtuk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszegt anyának, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd itt a hűvös folyosón.
5: Gyerek idő.
7: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritkarák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi. Ja,
5: mindegy. 3 éves koromban szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag, Szandi. 3 éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érrel játszottam 15 évesen, Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
7: Ó, ne!
5: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárdgolyó. De hogy Isten... minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
7: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik váfa ugyanígy beállt a, így a szemébe. Tehát a váfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd senki nem.
5: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
7: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kampó, és felakasztott így a szemébe.
5: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
7: Semmi olyan nem lett, de...
5: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
6: Bizony.
5: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
7: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kihető, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mindenkit kezembe volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkba.
6: És a legót pedig nem engedjük el.
7: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy nem tudom, hogy elvittetek a kórházba, azt mondja, nem kellett, jobban lettél.
5: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletesen artikulálsz.
7: Miért hadarok? Akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mit történt vele.
5: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
0: De most legfőképp a szegedieknek.
1: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbanni, kipróbálni extrém sportokat.
0: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
1: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
2: Ezen a héten jönnek a legtöbb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
0: Ezt hallgassátok ezen a héten, mit ajánlunk.
3: A nyári élmények elengedhetetlen kelléke a hűsítő víz. Aldjön akár a Tisza partján kiépített szabad strandon, akár pedig a Borbála fürdő minden igényt kielégítő melegvizes medencéiben is megmártózhat. Kényeztesse magát a folyamatosan fertőtlenített gyógy és élménymedencékben. Az úszómedence pedig kiválóan alkalmas egy reggeli frissítő úszásra, vagy egy munkával teli nap utáni levezetésre. Zárja ki a külvilágot a wellness funkciókkal ellátott élménymedencében, amíg a baba barát vízzel üzemeltetett gyerekpancsolóban a gyerekek játszanak.
1: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
2: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
1: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
4: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

és 2 között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

0: munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Jégkrémet kapnak a víradók, sikeres évadot zárt a Szegedi Kortárs Balett, zajlik az aratás. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Tovább bővült a víradóknak szánt ajándékok listája. Minden hős, aki segít megmenteni 3 életet a vérével, jégkrémet is kap a nyári hónapokban. A jégkrém akció a Szegedi Víradó állomáson érvényes, a kiszállásos víradásokon más meglepetésekkel várják a segítőket, mondta el Sasvári Krisztina, a Vármegyei Vöröskereszt vezetője.
3: 6-án hétfőn pedig puszta szeren a sportteremben lesz véradás 13 és 15 óra között. Nagy népszerűségnek örvend a nyári fagylalt akciónk itt Szegeden, ami a véradóállomáson szintén elindul, vagyis mindenki, aki júliusban vagy augusztusban Szegeden a véradóállomáson vért ad, azt a kékrémmel kedveskedünk.
2: Csak nem 40 ezer néző látta a Szegedi Kortárs Balett előadásait az elmúlt évadban, írja a szeged.hu. A társulat összesen 87 alkalommal lépett színpadra Magyarországon és külföldön. Az évadban 2 új bemutatót, az Amadeus és az Isteni Színjáték című előadást is műsorra tűzték. Emellett több európai országban is turnéztak. Májusban a Carmina Burana bemutatójának 25. évfordulóját ünnepelték, a produkció pedig már 425 előadást ért meg. A társulat augusztusban kezdi meg a felkészülést a következő évadra. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalina Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
4: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
2: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként egy-egy zivatar is előfordulhat, többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A maximum 25 és 31 fok között várható. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
6: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
7: Ezt így gyomorra nem lehet
8: fel, de... mi lehet ez?
6: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
8: A káposzta leves fogyókúra az később jött
7: nem,
8: be, emlékeztem?
7: A 70-es években a metamfetamin volt a fogyókúra.
6: Egyébként igen, és nem voltak kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
7: igen,
6: volt.
7: Mindenki szeletelt egész nap.
6: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
8: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
6: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez 3 nap alatt -2 kiló.
7: Persze. Jó járom.
6: Ez most az új TikTok őrület.
8: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a 3 nap alatt 2 kilót.
6: Hát aztán
8: hogy
6: ő ment.
8: Hogy de jó.
7: Feri reggel estére tud fogni.
8: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
7: De, amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú olyan fájdalomcsillapítással.
6: Igen.
8: Hogy nem érzed, hogy éhes vagy. Nem emlékszel
7: rá. Ugye rettenetesen dehidratál a fiam.
8: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
6: Egy üveg bort kell meginni, tojás kell enni sztékelt, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek, felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
8: A bort nem értem benne.
6: De tele van kalóriával. Hát
8: persze. Várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
6: Cukorból, ugye? Cukor helyett zsírből zsír. Nyer energiát.
8: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy
7: nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor ha
8: onnantól kezdve minden igen. Szép.
6: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
8: Hova esett?
6: Azt nem tudom, hova esett?
7: Hát az, hogy visszaesett utána. Tehát, hogy ugye feldob a pia.
6: És, ja, és utána visszaesel. Ha? Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
8: De nem, azt írja, hogy ma másnap
6: igen?
8: Éhesen fölkelt, de a bor helyretett minden.
6: De a bor helyretett minden, estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült az éhségtől, ingerülté vált. Tehát valójában...
7: Jó, kiszállítottad magad.
6: Fogyott 2 kilót, és azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
8: Jó. Baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra, tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
6: Ez így van, ez így
8: tehát
6: van.
8: Este, ha igen. Elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy miért.
6: Mert a piától éhes leszel. Igen. Tényleg.
7: Én nem aznap leszek éhes, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
8: Na, az és ő másnap hogy... föl kell, és eszik egy tojást, meg egy sztéket.
7: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk.
6: Majdnem pálinka, egy sztékét, tojás, az kemény. Az kemény.
7: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9/13, és ez volt, hogy veletek grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem ez csak simán nagyon jól kiszáradt.
6: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
8: Igen, teljesen.
6: Nem?
8: Teljesen.
6: Ugye a csávó azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
8: A
6: ma már azért tudományosan alapon működik.
8: A steak, tojás az egyébként nem rossz, uh-huh. Ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
7: Azt írek, hogy ha jobb bepiálsz, utána hazafelé eszel egy aluljáros giroszt, akkor megvan a mínusz 5 kiló is.
6: Igen, akkor megvan.
8: Ilyen alul fölül.
7: Igen,
6: az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
7: Tehát nem, a vörösbor nem.
6: A vörösbor nincsen?
7: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehérborban, a szárazban nagyon sok kevés a kalória.
8: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
7: Én egyetemi sokorokban a kocintúsra esküdtem, amit hogyha felütöttek egy mána szörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
6: Aha. És akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
8: Igen, arra küldöd, az eltelít.
6: Eltelít, arra küldöd a széket és a tojást, és akkor ez, aha.
7: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
6: Iszonyat.
7: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
6: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, amikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
7: Azt mondta, nem is Ozempiknek, hanem Ozempiknek.
6: Ozempiknek mondják?
7: Igen. Igen? Ön leszett tőlem, hogy őzik-e.
6: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki nyom, be kell
8: igen,
6: szúrni.
8: Most már abból is van modernebb.
7: Nem, most már a Mundzsáró van. Az
6: ja, persze, kellett írni az aluljáróba a Mundzsáró.
7: Igen.
6: Mundzsáró, te sokában adom a Mundzsáró.
8: Mennyiben van 7000-ben a Mundzsáró?
7: Mennyi a Mundzsáró?
6: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Személytégedül lehetek 8000-ből megvan a Mundzsáró.
7: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsáró.
6: Mi az, hogy Mundzsáró?
8: Hogy írják?
7: Mújjara!
6: Moujaro?
7: Moujaro.
6: Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a hét szava, hanem a Mungiaro. Igen, szemítégetőről 8000-re, blá 3000-re a Mungiaro. Parkolóban a Korvináruház mögött 2005 a Mungiaro.
7: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
6: Mungiaro. És mit csinál az üzempiket? Beszúrod a Mungiaro? Mit csinál?
7: Ez két, beszúrod. Valahogy ugyan két különböző hatóanyag van benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. És mindjárt megnézem.
8: Gip van igen? Az egyikben GLP-1, a másikban meg GIP.
6: Honnan az Istenből tudod ezeket?
7: Figyelj, ha orvos szállnál
6: te... Jó, őszintén, ha most szerinten... lemennék a kocsitba, a csomagtartóba, hány doboz Mungiarót találnék?
7: Azt mondjuk, hogy mennyire van szükséged.
6: Hol vetted is eredeti Mungiaró, és van mellette két hamis iPhone.
7: Meg egy csomó powerbank.
6: Meg egy csomó powerbank.
7: Igen, szóval mennyire van szükség, mennyire szeretnél dobni?
6: A Mungiaro, én már csak a neve miatt is benyomnék egy Mungiaro. Tehát a 70-es években steak, tojás és izé egy üvegból, a 2000-es években, hogy Mungiaro.
7: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, azt is odárulok. Annyi megeszi belül az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
6: És akkor az Ozempic már lefutott, most már Mungiaro.
7: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempicnek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Mungiarót már ezt már továbbfejlesztették.
8: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi. Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
7: A Mungiaro már nem? Na, ott valami, az már azt a kifejezett a kövérek.
8: Mert ezen nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek őzempikkezni.
6: Az óriásit ment, így van.
8: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
6: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
8: Nem tudom, hogy megéri.
7: De hát attól függően, hogy csomó betegséget megúszol.
6: Előre beadod magadnak, mint a vitamin.
7: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem, ezt magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
8: És akkor... körben most is meg tudom nézni. Hát, miatt nem
7: ugyan, kell. Ugyan, szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
6: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Vigyázni kell. Mungiaro. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez így ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
9: Csúszda parti.
6: Mármi, hogy beleragadsz a csúszda.
9: Be. Igen.
6: Hova?
9: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
6: Ez a legnagyobb parát.
9: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
6: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
9: Igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
6: Tavaly nyáron.
8: Igen. Jó, de ő szerette.
6: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
9: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
6: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi, vezetés, motorozás.
8: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
6: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
8: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
6: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
10: Nagyon vicces, de...
6: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
10: Hát ez figyelj, van olyan.
6: Na?
10: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventojó csótány.
6: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobb kezestől.
10: Nem.
6: Helikopter rám.
10: Ott kijön a kis csótány. Igen, benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokká, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületben? Csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
6: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
9: Azt mondja, nem, halám az
6: légzés. Majd kijönnek a kis tocsán, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
9: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
10: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
6: Zseniális. Ilyen... Ennél ma durvábbat nem hallunk. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
10: Eleven szülő csótány. Nem, kikészülök tőle.
6: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik búvárkodásba, ez megjelenik mélyvízbe, ez megjelenik tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt, síneken átvenni ezt Erikaira. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóhelyen a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz, eszedbe jut, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS-t, Zsoli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
9: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
6: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázok, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen, igen,
8: a legnagy
6: igen.
8: Valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
6: Még a szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesél róla, Artur.
8: Mit érzem közben?
6: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, ezt szeretem.
8: Most is itt van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Több nyár, több komfort. Vásárolj ide a Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine.

0: Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Játsz újra szem a Városháza udvarán, segítsünk a madaraknak a hőségben, új gazdát keres a bengáli villamos. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Különleges előadást varázsol a Szegedi Gyermekszínház a Városháza udvarára július 10-11-én este. A Játszd újra szem egy vicces, elgondolkodtató Woody Allen alkotás. A gyermekszínészek több szerepet is eljátszanak a darabban, mondta el Kárász Zénó színész, a darab egyik főszereplője.
2: Ezt 1970-ben írtam Woody Allen, és 1972-ben csináltak belőle egy filmet, amit még nem Woody Allen rendezett, és abból csináltak egy ilyen színpadi adaptációt, és mi ezt fogjuk eljátszani. Ezen két évvel ezelőtt a Csomor Ágival, a gyermekszínház kitalálójával beszéltük, hogy nem csak gyermekelőadásokat kellene csinálnunk, hanem mi, akik itt tanítunk a gyermekszínház stúdiójában, hogy akkor csinálnánk egy ilyen felnőtt előadást.
1: Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hűségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság.
1: Pályázatot hirdetett a Szegedi Közlekedési Kft. Az egyik régi bengáli villamos megmentésére. A cél, hogy a már nem közlekedő járművet ne bontsák el, hanem valamilyen közösségi vagy kulturális célra hasznosítsák. A tervek szerint lehet belőle például kiállítási tárgy, közösségi tér, játszótéri elem, vagy akár vendéglátóhely is. A nyertesnek vállalnia kell a villamos elszállítását, felújítását és minden kapcsolódó költséget, valamint azt is, hogy legalább 10 évig nem bontja el. A pályázatokat szeptember 14-ig várják. Az SKT szeretné, ha a szegedi közlekedés történet egyik ikonikus járműve megmaradna az utókornak. Most pedig néhány szó térségünk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként egy-egy zivatar is előfordulhat, többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A maximum 25 és 31 fok között várható. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Dáskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra.
6: Egy érdekes hírre bukkantunk, kíváncsiak a véleményetekről, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy AI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
7: Nem, veled szakítanak.
6: Vagy veled szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
7: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
6: És vele folytatja a romantikus partner imitációjával, csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
7: igen,
6: digitális formában.
7: Igen, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott a testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
8: Hát nagyon beteg, meg haszontalan.
6: Miért lenne haszontalan?
8: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi, most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne. Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
7: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyet, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
6: Megtanulja, hát hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia miatt történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki is szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
7: De akkor ez ott ennyire durva. Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba bele szeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
8: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
7: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
8: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
7: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot, de te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
8: Így van.
7: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
6: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
7: nem,
6: tudod használni,
7: a gyászterápiát
6: borzasztó beteg,
7: azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
8: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura. Egy szexbábura.
6: Na, ezt is megcsináltad. Tehát AI vagy alapú szexbábút simán megcsináltad, ahova berakod
8: de
6: a hangot.
8: De emberi jog szempontjában ez hogyan jó?
6: Azt szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egyet a világon semmi baj nincs. 10 000-ek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Halálesetén, ez tiszta Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélget vele, hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
7: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szerettedből igen, csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik?
6: Hogy egyfajta klón.
7: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
8: igen, ez
7: ne mondjuk
8: az
7: már
8: egészben
7: arra azt, hogy ez pótol.
6: Ne, ők se gondolják, hogy ez az.
7: Dehogy nem.
6: Hát nyilván pótolják.
7: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
8: viszont
7: tovább.
8: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményére, csak kell valaki, aki húzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI-ja a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az a párkapcsolat, amiben egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mond, hogy nem így
6: és
8: van.
6: És úgy beszél, és azt igen, mondja, és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni, és azt mondják, hogy ne baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
8: Hát tehát, vagy hogy nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
6: ott. Hát az is őket lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy csomószor nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemét módon, kilépszél, leképezlek kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
8: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy. Mert van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül olyan
6: leszel,
8: és úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót is. Szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formálják. próbáljátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni is valamilyen szinten.
6: Gyakorlatilag írja valaki, ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod csinálni, hogy hangok, üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed, aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett. Most, de neked ott marad.
7: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
6: Elmentem vásárolni.
7: Elmentem vásárolni, igen.
6: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, igen, ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Azért az is milyen durva.
8: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor hát sokan azt mondják, hogy hú, hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot. És akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
6: Feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
7: Igen, és beszélgethetne velem. Üzengetnétek egymásnak.
8: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. hogy ez egész úgy jön át, amilyen a valóságban.
6: Igen, bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szólni senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
8: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már kordokumentum filmé fog válni.
6: És valójában ez van, igen.
8: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy ennek van racionalitás, hogy ez meg tud történni.
6: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem?
8: Ó, én nem, hogy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
7: Nem vagyok itt, de azért tányérra.
8: Éhes sosem nem lehet lefeküdni, gyere.
7: Éljük le valamit.
8: Így van. Egy proszekkó még lecsúszik, mert nem lecsúszik egy proszekkóna.
6: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
7: Igen, de nem jó mondott. Tehát
6: nem akarnak szakítani.
7: Hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
8: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, hogy olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
7: Meg
8: azzal,
7: nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
8: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
7: Igen, kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
6: Kész. Igen.
8: Hagyatosabban a műcsajomat.
6: Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszélni még a kapcsolatunk problémáit? Na?
8: Ez kétségbeesésnek számít.
6: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
8: Képzeld el, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
6: Mint harmadik fél. Ne csináld.
8: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
7: Mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
8: Igen.
6: Oh. És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
8: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondja, hogy hazudik, de torzít.
6: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy milyen legyen veled.
8: Szerinted az emberek bekeszik ezt?
6: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Olyat, hogy a párjával tenni?
7: Hát az nem.
6: Nem megcsalás nyilván.
7: Nem megcsalás abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz haverom.
8: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig még nem jutottál egy a másiknak, tehát meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt a mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, ja, értem, végül is igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az viszont nem fog előre lendíteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
6: igen, igen. Akivel megbeszéled aját, hogy a pároddal csinálnád, igen.
8: Igen, aki függ tőled anyagilag.
6: Igen,
7: ja, abszolút. És elbabusgatja a lelkedet.
8: Igen, de ez a függőség az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
7: Mindig van, fizetsz érte.
8: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának, egy embernek a 10.000 forintja, az nem annyira sokat számít.
7: Ja, ja.
8: Érted? Tehát, hogy az...
6: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával. De más, hogy
8: neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
6: Mármint, hogy a férjének.
8: Igen, igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-ja.
6: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy léci, írd meg a férjemnek ezt és igen, ezt, igen. Fogalmazd
8: szomorú
6: meg.
8: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmazd meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
6: Ez nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, léci.
8: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kiadni magadból,
6: hogy nem te írod meg.
8: Igen. Viszont az viszont jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
6: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát itt van a használat.
7: És közben üvöltözik veled az, hogy te meg, hey, ChatGPT, figyelj csak, hogy nagyon szabosok
8: nem, nem, nem, nem úgy csinálják, nem, hanem ChatGPT ki. Hallod, ChatGPT, hallod, ez ő, ehhez mit szólsz?
6: Ez mennyire durva, hogy kimire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei vannak.
8: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé menet?
6: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgy, hogy az jó legyen. És akkor egy

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj soká!

0: Pöstjén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Hosszabb nyitvatartással készül a nyárra a szegedi kormányablak, mi is segíthetünk a tűzoltóknak, megvan az év fagyija. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Meghosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket Szegeden a Rákóczi téri kormányablak a nyári időszakban. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint május elejétől augusztus végéig, szerdánként és csütörtökönként este 8 óráig is nyitva tartanak. A cél, hogy a megnövekedett ügyfélforgalom mellett gyorsabb és kényelmesebb legyen az ügyintézés. Nyáron különösen nagy az igény például az európai egészségbiztosítási kártyára és az okmányügyek intézésére. Az esti nyitvatartás azoknak kedvez, akik munka után szeretnék elintézni hivatalos ügyeiket. Ivóvízzel segíthetik a lakosok a tűzoltók munkáját a nagy hőségben, írja a délmagyar.hu. A Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület arra kéri az embereket, hogy egy hosszabb beavatkozás során, ha lehetőségük van rá, vigyenek egy palack hideg vizet a helyszínen dolgozó egységeknek. A héten a vármegye több pontján is folyamatosan dolgoztak közlekedési baleseteknél, szabadtéri tüzeknél, leszakadt vezetékeknél, valamint épület és jármű tüzeknél.

0: tűzoltók ilyenkor teljes védőfelszerelésben végzik a munkájukat, ami a hőségben különösen nagy megterhelést jelent. Azt is kérik, hogy a forró napokon mindenki fokozottan figyeljen a tűz megelőzésre, így kevesebb káreset történhet. Megvan az év fagylaltja, az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szolea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta a rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
1: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpúderig vagy a luckéreg tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
0: Most pedig néhány szó a térség időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként egy-egy zivatar is előfordulhat, többfelé kísérhetik erős lökések az északi-északnyugati szelet. A maximum 25 és 31 fok között várható. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Itt van a fekete fehér, igen, nem?
5: Igen.
4: Azért ezt most akkor döntsük el gyorsan. Figyeld, itt a játékos. Jó, hallgasd.
6: Úgy van.
5: Hány nap lesz?
4: Add a rövidet.
5: A rövid. Csak a...
4: Csak a rövid?
5: Csak a rövid. Wellnessezni mentek ma?
6: Úgy van.
5: Hány nap lesz?
4: Add a rövidet újra. Add a rövidet, fie rövid.
5: Hány nap lesz? Én szerintem ezt a szomszédban mondta ki valaki.
4: Adok rá egy kis hangot még a fülesen. Add újra, add a rövid, fie.
5: Hány nap lesz?
4: Hányszor meghallgatod? Fie.
5: Hány nap lesz?
7: Hát ez egy ilyen...
5: Nem hallom. Csuklott.
4: Ne arra, hogy
5: nem hallom bele.
4: Hát Laurel vagy...
5: Laurel
4: vagy mi a másik?
5: Laurin
4: vagy mi volt a másik? Lorin vagy nem tudom. Lorin vagy Laurel. Nem hiszem, hogy nem ajátok az igent.
7: Az egy ilyen...
4: Hát figyelj, mutatom újra, figyelj, hallgass, figyelj.
5: Hány nap lesz?
8: Te ott volt, nem?
4: Nem volt, az igen volt. Én Laurát hallok, és azt, hogy igen. Hát ott mondja, hogy igen. Ott volt a nem. Süketek országos világtalálkozója.
7: Fehéret mondott. Most ez jön.
4: Jó, oké, hát figyeld, hallgass.
5: Hány nap lesz?
4: Hány nap lesz, és erre ott... Wellnessezni mentek?
7: Hány nap lesz, arra nem mondod azt, hogy igen.
4: De előző kérdésem lesz, hallgass, hosszú, add a hosszú, figyelj, hosszú.
5: Ő még az előző kérdésem
4: lesz, hogy wellnessezni mentek?
7: Én ezt nem adom.
4: És arra mondod, igen. Jó, oké, figyeljetek, hajlandó vagyok teljesen egyértelműen nem megadni. És hajlandó vagyok egy nagy bocsánatkérést mindenkitől elfogadni.
7: Egy és többen természetesen... hogy te se kérnél bocsánatot, ők se fognak.
4: És természetesen elvenni az ajándékcsomagot. Én szerintem ez egy igen.
7: Ez egy de.
4: Lassítsuk le, külügyminiszter uraim. Green Needle. Green Needle, tényleg. Az, amikor ugye azt hallod, amit az agyad olvas. Mindig ugyanazt mondja, és az agyad ahhoz képest hallja, amilyen szöveget olvasol.
5: Feri,
4: ez nincs meg nektek?
7: Nem, én nem találkoztam vele.
4: Hát ezt ne csináljad már.
7: Van egy csomó ilyen
4: egyébként. Vagytok bolondul?
7: Nem vagyunk, pont ez az.
4: Ez a brainstorm, vagy a green needle. Figyeld, itt van. Figyeld. Ez a kettő.
7: Ez green a green.
4: Jó, és most kezd el a valamelyiket olvasni, és azt vedd le a fülesünk ottan, és csak arra figyelj, amit olvasol, és csak azt fogod hallani, amit olvasol. Az egyik a brainstorm című szó, a másik a green needle. És ugye amit olvasol, green te azt needle. Hallod. De ha brainstormot olvasod, brainstormot fogja mondani. És azt hallod?
7: Azt hallod.
4: De hogy vagy mindig ugyanazt mondja? De ha tízszer olvasod a brainstormot, tízszer brainstormot
7: van. Igen, és hogyha a green needle-t, akkor azt. Igen.
4: Te se ismerted?
5: Ne, én ennek csak olyan hangja van, mint amikor a csőgörint lenyomod.
4: Próbáld ki. Vedd a füles, kicsit vonulj félre, és próbáld ki.
5: És gyere vissza tízszer.
7: Igen. Újraindul.
4: Green needle?
7: Egyiket nézed a fölső.
5: Hagyja, mert ez green needle.
4: Mert azt olvasod, olvasd a brainstormot, és azt fogod hallani.
7: Folyamatosan olvasd magadba.
5: A túrót, ez green needle.
4: Nem tud az lenni, ez brainstorm.
5: Hát nálad.
4: Csináld meg, Anna, vidd ki.
7: Ki a megvezethető? Ki a megvezethető?
4: Amelyiket olvasd el, valamelyiket azt fogod hallani. Ti hol éltek, hogy ilyeneket nem ismertek?
5: Hát te hol élsz, hogy ilyeneket ismersz?
4: Valójában nincs rá magyarázat, hogy miért azt hallod, amit olvas.
8: Nekem is úgy van, mint a Julinak.
7: Mindenki Green Eagle-t
5: hogy mi? Ezt hogy olvastam?
4: Hülyék vagytok? Menjél ki, Zsül, hallgass meg. Normális ez
8: vagy. Férfiakra hagyd. Te vagy a mérleg nyelve.
4: Te vagy Zsül.
5: Az állásodban játszol.
4: Ki vagy rúgva a másodat? Szotyi a túlvilágról. Tessék?
7: Ne már! Azt nem mondja, csak a Green Eagle-t mondja.
4: Nem ez fizetés emelés. Hallotok. Tehát, hogy te Brainstorm, te Brainstorm, te Green Eagle-t hallasz.
7: Így van, hát mi vagyunk a Green Eagle.
8: Igen.
4: Én ilyenekkel vagyok el 6 órát, értitek?
7: Értünk, mindent értünk.
8: Legdurább, hogy magaddal vitatkozol.
4: Jó, hív fel, adjuk meg neki az ajándékcsomagot. Jó, legyen meg az ajándékcsomag.
5: Úgyis szülinapja van.
4: Szülinapja van, így van. Na, viszont egy érdekes hír, egy Amerika egy államában történt, ugye, milyen hosszú kis cikk ez. És szégyenérzet vezetett egy férfi halálához. Képzeljétek el, hogy mi történt. Szerintem mindenki járt hasonlóan, már nem úgy, hogy meghalt, hanem úgy, hogy kiderült, hogy egy férfi életét vesztette, miután súlyos bélcsavarodás alakult ki nála. A beszámolók szerint azért nem ment el a mosdóba, mert volt egy kezdő kapcsolata, tehát egy induló kapcsolat, és amikor a barátnőjénél tartózkodott, hát szégyelt elmenni a budiba.
5: Oh.
4: Szégyelt elmenni a budiba, mert annak hangja, meg minden más, igen, ugye, velejárója van.
5: Ő az
4: 5 napig volt a csajánál, nem ment haza, nem hagyta ott, nem ment el vécére, folyamatosan visszatartotta az ingert, ez idő alatt egyre erősebb hasi fájdalmai lettek, majd bélcsavarodás alakult ki nála.
7: És meghalt.
4: És életveszélyes állapotba került, a férfit később kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét. Az orvosok szerint az eset arra figyelmeztet, hogy természetesen testi szükségleteink vannak, és hogy hiába megyünk randira, vagy valamilyen élethelyzetben, nem szabad hosszú ideig visszatartani, és erős hasi panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 5 napot küzdött a hősünk. Azért ezt vegyük végig egy kicsit.
5: Istenem.
4: Kezdő randi, mindenki járt így. Kezdődő kapcsolat. Ugye, hát ezt tudjuk, hogy a kezdődő kapcsolatban azért sokáig nem hull le a lepel, első randi, első otalvás, jobbik arcodat mutatod, hogy ez az ember mit élt át ebben az 5 napban.
5: Miért volt ott egyáltalán 5 napig?
4: Tehát nem tudod
5: kiszaladni egy Burger Kingbe, vagy
7: mondjuk
5: bárhova.
7: Ráadásul ez már nem első randi, hát első randira nem költözöl oda 5 napot, tehát valószínűleg már ismertek.
4: Randi volt, vagy kezdődő kapcsolat, így van, és a csaját hívta magát, és 5 napig együtt voltak. Ez a nyomorult, ez gondold el a 3. naptól kezdve. Az első 2 napot lehozott. A 3. napon már fészkelődsz. A 4. napon már nagyon hosszú 1-1 óra. Ott már nagyon hosszú, 5 napig küzdött. Mert nem akarta megmutatni, ami egy kezdődő kapcsolatban sokszor megtörténik, hogy egy kicsit maszkolsz, nem?
5: Hát.
4: Mennyi a rekordod, Gyuli? Hogy állsz, Gyuli? Mennyi a rekord?
5: Az első másfél év.
4: Az első másfél évig kiártam adni a bokor alá.
5: Hát de most ez
4: első másfél évig kellett valamit elmaszkolnod. De mi a mosdóba menetel? Vagy? Vere, mi lehet? Tehát mosdó lehet. A csajoknak szerintem a készülés, hogy nem akarja a reggeli arcodat látni, a hajadat nem megcsinálva.
5: Én ezeket mind produkáltam. Tehát ha ott aludtam egy pasinál, akkor egy picivel korábban felkeltem, azért, hogy kiszaladjak a fürdőszobába, hogy kicsit kisminkeljem magam, hogy reggel,
4: Jézus
5: amikor
4: így felkelt,
5: és átfordul, és így rám néz, akkor ne azt lássa, hogy mindenem össze van gyűrödve, és fogmosás.
4: De oké, de mondjuk a fogmosás, azt értem, de kisminkelted azért magad korábban, hogy ő...
5: Kicsit korábban felkeltem, igen, hogy egy picit kisminkeljem magam, hogy ne nézzek ki szarul.
4: És nem volt fura, hogy visszafeküdtél az ágyba, és a párnádon alapozó nyomok voltak, mint nehol? Ez nem volt fura?
5: Nem, csak egy kis szemspirál, egy kis arcpír.
4: Hát tényleg?
7: Ez pont szét tudod kedni a párnád.
4: De miért most ad le este? nem kell lemosni. És fölkeltél, és a hosszabb ideig tartottak?
5: Kisúrantam a fürdőszobába, egy kicsit kisminkeltem, hogy az legyen, hogy amikor reggelt kinyitja a szemét, és így oldalra fordul, és meglát engem a párnán, akkor azt mondja, Isten, ez a világ legjobb nő.
4: Micsoda hosszú szempillák. És akkor a mosdó?
7: Olyankor intézted el a mosdót is?
5: Vagy nem, az soha.
7: Azt elvitted valahova.
5: Azt elvittem.
4: Hogy el sem mentél?
5: Nem. Hát pisi,
4: tehát csak smink pisi volt, de pisi, hogy akkor kiugrottál valahova.
5: Hát hogyne, persze. Ezeket így szállodába itt-ott, ahol... Tehát akkor elmentem valahova valami nyilvános vécébe, és akkor inkább ott intéztem.
7: És volt, hogy másfél évig húztad ezt, míg mertél úgy nagy vécézni, hogy ő ott volt?
5: Hát...
7: Azért az haladó.
4: Azért az nagyon haladó.
5: Két ilyen hosszú tartós párkapcsolatom volt, de igen, én azért hosszú hetekig húztam ezt, hogy próbáltam megúszni az első ilyen. Tehát, kika, az, az kika, kell, ez az egy, nekem számomra egy kellemetlen, egy feszélyező dolog az, hogy esetleg ott hagyok magad, hát mármint, hogy ott hagyod magad után a szagot. Szerintem aha, ez egy ilyen nagyon... Egy
4: kik a nagyobb eltűnő? A férfiak?
7: Nem, a csajok.
4: A csajok, térítenek az elején a jobban, igen? De egy pasiba is lehet gát, hogy nem használja a mosdót, hogy nem zuhanyzik ott, hogy nem megy el vécére. De az, hogy fölkelsz korábban, míg ő fölkel, hogy kisminkeld magad, azért ez kemény.
5: Hát az ellenoldalt is megtapasztaltam egyszer.
4: Ő is kisminkelte magát, rányítottál, és ő is minkelt.
5: Nem, ott az első ilyen együtt töltött éjszaka után ő gátlástalanul bement a WC-be, még csak a csapot se nyitotta ki.
4: Ha, és rojtosra fosta a bugit.
5: Annyira ciki volt, hogy én így ültem bent a hálószobában, és tudom, amikor visszajön, és úgy tesztek, mintha nem történt volna semmi.
4: De miért, ez miért van vajon? Tehát, hogy tudjuk, hogy a másik is elmegy mosdóba, tudjuk, hogy ő is pisír, hogy kakér, de hogy valamiért jobb színben akarod magad feltüntetni, kellemetlennek gondolod? Hogy hát föl kell sminkelni, hogy nem vágod le a lábúj körmet, hogy nem mész el mosdóba.
7: Az első időszakban csak jót akarsz magadról. Hát,
4: ha egyébként a világ
7: legrendetlenebb embere vagy, ha fölviszel egy csajt, vagy fölmegy hozzád egy pasi, akkor kitakarítasz, a rendet raksz. Nem? Ha ugyanez a WC, minden ugyanez. Tehát az első X időszakban, a kapcsolat elején mindenki hazudgázik össze-vissza ilyen kisebb-nagyobbakat.
4: Ez a nyomorult, hallod? Ez 5 napig. Figyelj, gondold el, hogy ez milyen pokol, hogy a harmadik nap már fészkelődsz, a negyedik nap már nagyon fáj, görcsöl, nem mutatod, izzadsz, csavar. Tehát, hogy mi mentő keresztül, mire az 5. nap után bement és belehalt ebbe a dologba. Tehát ez az felfoghatatlanul durva, hosszú éjszakák lehettek azok. Azért 2 nap, 3 nap után meg, akinek nagyon lassú a bélműködése, az is azért az úgy picit úgy meg tud csavarni.
7: Azt nem értem, hogy ő nem ment el sehova közben. Tehát nem ment
4: el. De ezt kérdezem is, hogy miért nem ugrott ki valahova? Nem ment el sehova.
5: Hát nem ment el, meg valószínűleg, hogy ez egy ilyen 5 napos maratoni hancúr volt, és akkor ott nem szaladsz ki.
7: Aha.
5: Inkább tartotta. Attól jó,
7: hát de úgy nem is tudsz szexelni.
5: Dehogy nem.
4: Szerintem a harmadik naptól már nem. Tehát a harmadik naptól ez már annyira fáj valószínűleg, hogy ott már valójában semmi nem történik. Tehát ott már semmi nincs. Ott már csak egy ilyen görcsülős, izzadós, kínlódásos, fájós. Ahol a csaj valószínűleg kérdezgette, hogy mi a baj. A negyedik nap már valószínűleg nem beszélt. Tehát, hogy...
5: Csak összeszorított fogka, hogy nehogy valami kicsúszott.
4: Érted? De ezt hívják marketing időszaknak.
5: Hát egyébként igen.
4: Igen, mindenkinek van ilyen marketing időszak, amikor a legjobb arcodat mutatod, és nem csinálsz előtte dolgokat, és csalsz egy kicsit a kapcsolatban. Ez egy ilyen természetes csalás akkor.
5: Folyamatos magas sarkú viselés. Például te.
4: Az valójában az most is van. Az nincs.
5: Estére leszakad a lábad a rakparton, csak úgy vagy hajlandó sétálni.
4: De nem felszabadít, hogy egyszerűen elmész egyet pisilni, vagy elmész egy célra. Tehát, hogy az nincs abban valamilyen nagyon bátor, hogy figyelj, ez van, az első nap cifrára fosod, és megvagy.
7: Tehát, hogy kellek, így is kellek.
4: Egyébként sokkal, tehát, hogy ilyenkor kendőzetlenül bátra vagy őszintén vagy, lehet, hogy még szimpatikusabb is.
5: De a bevezető időszakban ilyen dolgokat nem társz rögtön a párod elé. Az elején hagyj higgye azt, hogy te vagy a tökéletes minden tekintetben. Hogy te nem kakilsz, vagy hogyha kakilsz, akkor azt nem veszi észre.
7: De senki nem gondolja, hogy a másik nem
5: kakil. Ezt pontosan tudom, de miért?
7: Mindenki rögtön... kakil.
5: Mindenki kakil, de az elején nem kakilsz. Nem pukizol, nem böffentesz, nem csinálsz semmi olyasmit a párod előtt, ami
7: olyan volt, hogy annyira kellett, hogy akkor azt mondtad inkább, hogy hazamegyek, vagy elmegyek?
5: Hogyne.
7: És akkor ott hagyod az első randit, mert
4: nem
7: egyébként...
4: Hát kitalálsz valamit. Tehát nem az első randit nem, de mondjuk az első éjszaka másnapján. Hazaugrasz, anyád beteg, nem van egy macskád.
7: Jaj, meg kellett egy
4: nem. Vagy leugrasz egy benzi valahova. Tehát igen, én ezt sem állítom képzelni, hogy emberek elmennek.
5: Azt mondjuk, elmegyünk sétálni valahova, és akkor azt mondom, hogy ó, itt van, csak beszaladok pisilni, mert a pisilés az egyébként egy igazolható történet, és akkor nem pisilek.
4: Mi meló lehet ebből, hogy energiát leginkább nők? Szerintem nők többet, hogy mit fektetnek ebbe?
5: Hogy
4: a kampány időszakban, hogy a marketing időszakban. Szegeden laktam, Budapesten jártam fel csajozni, az első együtt töltött hétvégén nem mertem elmenni WC-re, vasárnap este elindultam vissza Szegedre, 1-4-es kis Skoda Fábia. Lelkét kitapostam, hogy minél hamarabb leérek Szegedre, amikor hazértem, szembesültem a tényel, hogy a másik két lakotásom ott van 2 vaddegen lány. Azt hittem, hogy végén van, bementem, megtörtént, csak röhögve annyit kérdeztek, hosszú hétvége volt. A feleségem, amikor beköltözött hozzám, annyira tartotta magát, hogy nem ment el WC-re, de így után nem bírta tovább, vödörre kellett leönteni. mert a víznyomás nem volt elegendő, mikor viszont bement. Ezen a ponton levetkőztük az összes gátlásunkat. Boldogan élünk. Nem volt kiábrándulás, nagyon nagy szerelem.
7: Látod, van egy pillanat, amikor átszakadnak azért a gátak.
5: Hát muszáj, persze. Muszáj neki. Nem lehet lehozni
7: muszáj
5: azért.
7: Neki. De a legszebb SMS számomra az, aki azt írta, hogy bár haltam volna bele a szégyenbe 20 évvel ezelőtt az első randin.
4: Ja, hogy
7: akkor meg 20 évet.
4: Ja, hogy hátaság lett a dologból.
7: Igen.
4: Na, azt mondja, hogy az első fél évben le kellett menni a második emeletről az utcára. 7 éve vagyunk együtt, ma már be is ül mellé megbeszélni a hétvégét. 10 év alatt kb. 4-szer tudtam vécén menni a páromnál, szinte mikor nem volt otthon, inkább hazaviszem, a pisilés sem tudtam nagyon sokáig előtte, se melóba, se sehol, csak otthon. Volt, amikor 3-4 napig bírtam, hogy nem mentem. 3-4 napig bírta, hogy nem mentem.
7: És 10
4: érted?
7: Éve csinálja ezt? Na, azért...
5: Nektek nincsen ilyen egyébként, hogyha mondjuk külföldre mentek, akkor van egy ilyen 2-3 napos átállás? Hogy megérkezik az első szerelmény?
4: De nincsen ilyen nagy jetlag ebből a szempontból. Tehát, hogy, de van a barátaim, akik szenvednek ebben. Hogy...
7: Ott mi zavar? Az idegen hely?
4: Igen, idegen hely.
7: Szobába kell csokizni.
4: Igen, kimozdultál a komfortzónádból, igen.
5: Megváltozik a közeg. Ja.
4: Igen. 2 éve vagyunk együtt, de mai napig ki kell mennem a gangra a feleségem vécére, mert télen is. Télen is kizavarja.
7: Utálsz egy 10 percet.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: hatásával.
1: A rádió bemutatja.
0: Bármikor hallgatható az okostelefonodon. Debrecen.
1: Töltsd le az új alkalmazást.
0: Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.
1: A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
9: Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, és mostantól az igazi mai sláger, aki a főszerep. A számunk sem változott, 0620-311-111. És hogyha már az előbb az összetört szívekről szólt a dal, Nothing Breaks Like a Heart, akkor szóljon egy olyan dal azokról a szívekről, akiket egyszerűen nem lehet megszelidíteni. Zabolázhatatlanok, mint Szilaj, a vadparipa. Heart Like Mine, Szemfeld barátunk érkezik már is, hogy jobb kedvünk legyen.
1: Hey, what's up? This is Sandfeld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai slágermegy, és egy igazi díva. A folytatásban Lady Gaga, Adrien pedig írt Nagy Kátáról, azt írt, hogy a lányának Hannának és a barátnőinek, Izánnak és Vivinek szeretne gratulálni, mert hogy elballagtak a csajok, és most a Balcsi felé mennek. Alsóörs a célpont. Na gyorsan megnéztem, ott 23,7 Celsius fokos a víz. Picit visszahűlt, már nem annyira termál jellegű. Érezzétek jól magatokat, csajok, az biztos, hogy az autóban jó zene szól. Lady Gaga.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg is ilyen EDM klasszikusok, mint az iménti Avicii, Aloe Black és a Wake Me Up felsorakoztak a következő órára is a Rádió 1-es kedvencek. Butatóba egyet azért így elhoztam.

Budapest legőrültebb partija a Rádió Egyen, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partia.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, déltől pedig indul a Daily Mix, ugyebár nem változott a menetrend. És itt a mixekről jut eszembe, Kuki is két órán keresztül mixel majd, nem csak a live mix újult meg, így a nyára való tekintettel Summer Edition, de a Kuki Weekend Show is, úgyhogy 5 és 7 óra között szólnak majd ma a mixben. Az igazi mai slágerek, 7-kor indul az élő kívánságműsor. Most Kygo és a War Republic a folytatásban, ez a Chasing Paradise.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágert.

0: don't call me up.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vasárnapi pihenéshez is. Ez fura mód, ma van a munkamániások napja, bár vasárnap van, de naptár szerint ez a nap a munkamániásoké. Eredetileg nem az ünneplése, hanem inkább a figyelmeztetése jött létre a nap. Emlékeztető azoknak, akik hajlamosak túlhajszolni magukat, hogy ideje egy kicsit letenni a munkát, fújni egyet, és a családdal vagy a hobbiukkal foglalkozni. Hát, elvégre vasárnap van, és közben is jó zenék szólnak, hamarosan Hypotone, Norma Jean Martin és ez a dal.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt

napja a Rádió Eggyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

kiderült, hogy nem egy machine, nem egy gép. Ő is le tud rodgyanni sajnos. Hallás problémákkal küzd, fülzugással, tinnitusszal és hát hirtelen hallásvesztéssel, ami elég ijesztő lehet. Egyébként a fülzugással már 25 éve együtt él, de most megfogadta az orvosai tanácsát,

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és hát ezt a mai napot tölthetjük akár, hát nem is tudom, fürdőgatyában vagy bikiniben is. Az előbb mondtam, hogy ma a munkamániások napja van, de ma ünnepeljük már aki a bikini világnapját is, bizony ilyen is van, mert hogy pontosan 80 évvel ezelőtt, 1946. július 5-én mutatták be a bikinit egy párizsi divat bemutatón. Francia mérnök tervezte, úgyhogy nagyon ki van találva a cucc. Hát kicsit morbid, de a nevét a bikini atollról kapta, ahol akkoriban nukleáris kísérletek zajlottak, mert hogy úgy gondolta, hogy a ruha önmagában bombasztikus. Dua Lipa dala is az.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
0: De most legfőképp a szegedieknek.
1: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbanni, kipróbálni extrém sportokat.
0: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
1: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen. Közösen.
5: Ezen a héten jönnek a legtöbb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
0: Ezt hallgassátok ezen a héten, mit ajánlunk.
6: A nyári élmények elengedhetetlen kelléke a hűsítő víz. Aldjön akár a Tisza partján kiépített szabad strandon, akár pedig a Borbála fürdő minden igényt kielégítő melegvizes medencéiben is megmártózhat. Kényeztesse magát a folyamatosan fertőtlenített gyógy és élménymedencékben. Az úszómedence pedig kiválóan alkalmas egy reggeli frissítő úszásra, vagy egy munkával teli nap utáni levezetésre. Zárja ki a külvilágot a wellness funkciókkal ellátott élménymedencében, amíg a bababarát vízzel üzemeltetett gyerekpancsolóban a gyerekek játszanak.
1: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
5: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
1: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Csaknem 40 ezer néző látta a Szegedi Kortárs Balett előadásait az elmúlt évadban, a társulat összesen 87 alkalommal lépett színpadra Magyarországon és külföldön. Az évadban két új bemutatót, az Amadeus és az Isteni Színjáték című előadást is műsorra tűzték. Ivóvízzel segíthetik a lakosok a tűzoltók munkáját a hőségben. A Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület arra kéri az embereket, hogy egy hosszabb beavatkozás során, ha lehetőségük van, vigyenek egy palack hideg vizet a helyszínen dolgozó egységeknek. Meghosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket Szegeden a

0: Rákóczi téri kormányablak a nyári időszakban, augusztus végéig, szerdánként és csütörtökönként este 8 óráig is nyitva tartanak. 25 és 31 fok között tetőznek a hőmérsékleti értékek, gomoly felhők mellett napos időre van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép vasárnapot mindenkinek, a mikrofonnál már Molnár Balázs, és a délutáni szakaszába léptünk a napnak. Az igazi mai slágerek pedig rendületlenül pörögnek tovább, érdemes hát velem maradni. Már csak azért is, mert Alex Kenji óriási nyári zenét hozom. Most a folytatásban ez a Bumble.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Holnap is játszunk, ne felejts el senki, mert hogy Makó lesz a célállomás. A Hagymatikumba lehet nyerni családi belépőket egyszerű kérdésekkel meg a rádió szlogenjének ismeretével, szóval füleket hegyezni, és a családi csobbanások holnaptól újra röpködnek itt a rádió egyen. Most Taylor Swift énekel. Ez az

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Daily Mix pedig pörög, minden nap az ebédidőt így dobjuk fel. Igazi mai slágerek, jó változatosan és persze kevés blablával, mert hogy a tökéletes hétvége egyik fontos hozzávalója, szerintem ez, vagy valami ilyesmi. Ami viszont biztos, hogy most egy kicsit tempót váltunk, Willy William nagy kedvencét hozom, ez az Ego itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy óra eltelt, és mindjárt indul a következő. Az igazi mai slágerekkel pedig pörök tovább természetesen a délután, és vele Molnár Balázssal. Taylor Swift és a Fate of a Philia mindjárt ezzel fogjuk folytatni. Az SMS, Viber és a telefonszám pedig a 70-es körzet 5-87-9-87-9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
1: De most legfőképp a szegedieknek.
2: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbani, kipróbálni extrém sportokat.
1: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
2: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
0: Ezen a héten jönnek a legtutibb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
1: Ezt hallgassátok, ezen a héten mit ajánlunk.
3: A nyári élmények elengedhetetlen kelléke a hűsítő víz. Aldjön akár a Tisza partján kiépített szabad strandon, akár pedig a Borbála fürdő minden igényt kielégítő melegvizes medencéiben is megmártózhat. Kényeztesse magát a folyamatosan fertőtlenített gyógy- és élménymedencékben. Az úszómedence pedig kiválóan alkalmas egy reggeli frissítő úszásra, vagy egy munkával teli nap utáni levezetésre. Zárja ki a külvilágot a wellness funkciókkal ellátott élménymedencében, amíg a bababarát vízzel üzemeltetett gyerekpancsolóban a gyerekek játszanak.
2: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
0: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
2: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázssal. Csak igazi, mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy 6-án, tehát holnap kezdődnek a vízvezeték rekonstrukciós munkálatok Szegeden, a Gyöngytyúk utcában. A szegedi vízmű megbízásába végzett beruházás a Jakab Lajos és a Tündér utca, valamint a Tündér és a Nádas utca közötti szakaszokat érinti majd. A rekonstrukció során egy közel 400 méter hosszú szakaszon cserélik ki a több mint 40-50 éves előregedett gerincvezetéket, valamint felújítják a kapcsolódó bekötéseket is. A tervek szerint a nyílt munkaárkos technológiával zajló munkálatok két szakaszban valósulnak meg, és egészen 2026. október végéig tartanak majd. Az érintett útszakaszokon útszűkületre, parkolási és sebességkorlátozásra kell számítani, de a gépjárművek áthaladása mindvégig biztosított lesz majd. Az ivóvíz szolgáltatásban csak átmeneti kisebb időszakos korlátozások várhatóak, melyekről a lakosságot előre értesítik. A helyszínen kihelyezett táblák segítik a tájékozódást, így a szakemberek fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek az arra közlekedőktől. A Rádió Egyen BB Rexa és a Fét lesz újdonság a szó, ez a New Religion.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A Dél-Alföldön itt Szegeden is egyre súlyosabb kihívást jelentenek az extrém hőhullámok és a drasztikus csapadék hiánya, amelynek következtében a térség bizonyos részei már félsivatagos területek klímáját idézik. Ezt a szélsőséges időjárást a városi hősziget hatás tovább súlyosbítja, aminek következtében a hagyományos fafajok tömegesen pusztulnak el. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt fát kellett eltávolítani a szegedi közterületekről. Az STE kutatói szerint elengedhetetlen a szemléletváltás, így a jövőben a szárazabb klímát jól toleráló fafajok ültetésére és új ültetési protokollra van szükség a zöld felületek fenntartásához. A folyamatot két nagyszabású kezdeményezés is támogatja, az 1 milliárd 800 millió forintos költségvetésű Cool Life projekt a hősziget hatást mérsékli, míg az 1 milliárd 200 millió forintos RegGreenX projekt ellenálló mintakertek és klímatudatos zöld felületek létrehozását célozza. Mivel az újonnan telepített fiatalfák mesterséges vízutánpótlás nélkül képtelenek túlélni a jelenlegi aszályokat, a szakemberek a lakosság aktív közreműködését kérik a növények megóvásához. Az önkéntesek koordinálására létrehozott faéltető térképes alkalmazás segítségével a lakók kiválaszthatják a környezetükben lévő fiatal fákat, rögzíthetik az öntözési adatokat, ami a kutatóknak is értékes információt jelent a fenntartási modellek optimalizálásához. Érdekes a dolog, az egyszer biztos, és bízunk benne, hogy minél többen csatlakoznak majd hozzá. Ami viszont biztos, most a Rádió Egyen az egy nagy klub klasszikus, Guru Josh Project és az Infinity Soul. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már is a program tippekkel folytatjuk tovább. Furi Feri az állatkertben egy nagyszerű zenés móka, elsősorban az ifjoncoknak. Holnap az Agora dísztermébe várnak mindenkit. A nyári színházi esték a Városháza udvarán folytatódnak, hétfőn Varsányi Anna Ráadásul című darabját lehet majd megtekinteni. A Tiszadokó pedig szerdán jön majd a Wildlife Party Regán Lilivel. A Rádió Egyen a folytatásban is igazi mai slágerekén búcsúzom, de holnap újra jövök. A viszonthallásra Molnár Balást hallottam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: to get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

készítetik. 5 órától cookie mixtel és a nyárra való tekintettel Summer Edition 2 órán át. Ugye a live mix is megújult, és a hétvége is, 7 órától pedig jön majd az élő kívánság műsor.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a Grammy-díjas német DJ-producer Purple Disco Machine, akinek az apukája annak idején a berlini fal leomlása előtt Budapestről szerezte be a Bakelit lemezeit, és mutatta meg azokat a gyerekének, a kis Tino Pionteknek. A manchesteri szintipop elektropop zenei duo a Hertz klasszikusát gondolta újra, és készített belőle egy elképesztő jó remixet. Wonderful Life jön nem sokára.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum.

Miley Cyrus dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Történt egy baleset korábban az M1-es autópályán, és erről most Enikő is írt. Két autó összeütközött sajnos. Terelésben Budapest felé Biatorbágynál több kilométeres a torlódás. Ez a 17-es kilométernél van a külső sávban. Balesetmentes közlekedés mindenkinek! És a tökéletes autóvezetős zenét már hozom is. Kashmir, de érkezik Eva Max, Hypatone, Sam Smith, aztán jön a Top 50-es listánk.

Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Egy csak igazi mai slágermegy. Hát ez az a hétvége, amikor nagyon sok mindenről Taylor Swift neve jut eszünkbe. Ugye pénteken volt az esküvője, és hogyha azt mondom, hogy Calvin Harris és Rihanna This Is What She Came For daláról is az énekesnő jut eszembe, hát az nem véletlen, mert hogy ő a társszerzője a dalnak. De az az érdekesség, hogy álnéven szerepelt társszerzőként Nils Zjöberg néven, ugyanis nem akarta, hogy a párkapcsolata elterelje a figyelmet a zenéről. Na, milyen nagyvonalú? Calvin Harrisnek kevésbé volt nagyvonalú, mert amikor megjelent a dal 2016-ban, a megjelenés után volt egy rádiós interjú Ryan Seacrest és Calvin Harris között, és megkérdezték Calvin Harris-t, hogy tervez-e közös munkát a barátnőjével, és akkor azt mondta Calvin Harris, hogy tudod, még csak nem is beszéltünk erről, de nem igazán látom, hogy ez megtörténne. Na, ezen annyira bepöccent Taylor Swift és a menedzsmentje, hogy azonnal elmesélték a sztorit, hogy hát bizony, ez a dal Taylor Swift szellemi terméke. Így viszont garantáltan megtudta az egész világ. Ezt azon most jön a This Is What You Came For, aztán pedig a rádió egy top 50 Györke Attilával. Én Kismerti voltam, további szó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez

azok lettek a sereghajtók. 50. Ray Daltontól a Do It Again. A 49. David Guetta Alesso, Never Going Home Tonight. Dua Lipa, Training Season, a 48.

0: Rádió egy top 50. A 44.
1: David a Smile, Lady Gaga-val és azzal a Bruno Mars-szal, aki az európai turnéján ezt a dalt is előadja.

Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. 44. volt ugye Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, a popballadát Alok és Eva Max közös dala követi Car Keys, 43. Is 42. lett Katy Perry és a Lifetime,

0: 108 a 41. helyen szólt. Sigala, Jackson, mi Riptide, 40.
1: Rádió egy top 50, a 39.
0: A Loose Control, Teddy Swims következik, aki hangi adottságai, valamint a vele született tehetsége miatt már egészen fiatalon vágyott a sikerre. A globális népszerűség 30 éves kora felett érte, de azt mondta, hogy így utólag nem is bánja ezt. Most, hogy belecsöppent, pontosan látja, hogy a fiatal önmaga teljesen kisiklott volna. Nem is érti, hogy a fiatalabb sztárok, például Benson Boone, akit nagyon kedvel, hogy birkóznak meg a korai hírnevű. Teddy Swims Loose Control a 39.

0: Alex Warren és az Ordinary a 36.
1: Rádió egy top 50, a 35.
0: A Dracula, Tame Impalától, ami a népszerűségét a közösségi médiának köszönheti, vagy például olyan videójátéknak, mint a Forza Horizon 6, mert hogy autóversenyzés közben erre a dalra is lehet nyomni a gázpedált, vagy hát a kontrollert. A Tame Impala egy ausztrál együttes, mondjuk ez sem hagyományos értelemben értendő, mert hogy a zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker egy személyes projektjéről van szó, de a színpadon őt állandó zenésztár a kíséri őt. Tame Impala, Dracula, nálunk Jenny és Boys Noise remixben szól a Rádió 1-en, a 35.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 31.

Rádió 1-en. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. Tame Impala trendi Drakuláját a 34. helyen Kygo, Eva Max és a Whatever követ.

Hug Yourself, Kamrad következik egy vidám szakítós dallal, viszont azt tudni kell, hogy a dal történetét nem valamelyik saját szakítása ihlette. Ő egyébként köszöni szépen, szuper jól megvan, több mint egy évtizede ugyanabban a kapcsolatban él, viszont két nagyon közeli barátja nehéz szakítását figyelte végig, azokból a beszélgetésekből született a dal. Sokan azt hitték, hogy a saját magánéletéről énekel, pedig nem.

ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég énekelt ugye Kamrad, a Hug Yourself-től a 29. volt, 28. lett Matt Sassari-tól az It Feels So Good. Rehab Ina.

0: Rádió egy top 50, a 25.
1: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, és hogyha picit OneRepublic-os beütést is felfedeznénk benne, az nem a véletlen műve, a dalszerzők között ott van Ryan Tedder neve is, ő a OneRepublic énekese, aktív dalszerző, korábban Adele-től Taylor Swift-ig rengeteg világsztárnak írt slágereket, nem csak saját magának. A Save Me Tonight ezen a héten a 25.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50-ben minden hétvégén Európa, Amerika és Magyarország kedvencei szólnak. A Rádió 1 legjátszottabb dala, és már a legszebb helyezések érkeznek. Az információk után a 24. helyen Teddy Swims énekel The Door.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Esztin Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyár!

0: Vagy váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
3: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
4: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
4: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Pályázatot hirdetett a Szegedi Közlekedési Kft. Az egyik régi bengáli villamos megmentésére. A cél, hogy a már nem közlekedő járművet ne bontsák el, hanem valamilyen közösségi vagy kulturális célra hasznosítsák. Különleges előadást varázsol a Szegedi Gyermekszínház a Városháza udvarára július 10-11-én este. A Játszd újra szem egy vicces, elgondolkodtató Woody Allen alkotás, amelyből film is készült az 1920-as évek elején. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű alkotása nyerte el. 25 és 31 fok között tetőznek a hőmérsékleti értékek. Gomoly felhők mellett napos időre van kilátás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista! Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
2: Rádió.

Számlálás, Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en, minden hétvégén. Rádió 1 Top 50, a 23.

0: Mindenkinek, én Györki Attila vagyok. Cyril a 23. helyen zenélt, ez volt a Stumbling In. 22. a Fastboy és a Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Egy hete volt a Battle Awards, ahol az afroamerikai és más kisebbségi kultúra képviselői díjazzák, de nem csak zenészeket, hanem sportolókat, színészeket is, és olyan meghívottak lépnek fel, mint Ray, az angol énekesnő, édesanyja révén gánai svájci származású. És bár Ray-t sokan a pop és elektronikus slágerei miatt ismerik, a zenei neveltetése a fekete kultúrában gyökeredzik, gyermekként templomi kórusokban énekelt, a zenei stílusát pedig alapjaiban határozta meg az R&B, a jazz, a soul, a gospel, a legújabb lemezén ez be is mutatja. Erről következik most a Where is my husband, ami a 21.

0: Rádió egy top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. Joe Corey érkezik, az angol DJ producer, aki több interjúban is elmondta, hogy amikor zenét ír, gyakran elképzeli, hogyan fog megszólalni az egy nyári fesztiválon vagy egy tengerparti buliban. Szóval, míg pár perccel ezelőtt Bamboléban meghallgattunk egy ízig-vérig nyári klubhimnuszt, akkor tessék, itt van egy nyári fesztivál himnusz, a Stay a Little Longer, mert hogy itt is az volt a cél, hogy az első refrén után mindenki együtt énekelje, szabad téren, jó hangosan. Joe Corey, Galantis, Stay a Little Longer. A héten már a 15.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

a folytatásban. Hatalmas sikereket ért már el vele. Egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg vele a Hot 100-ban. Angliában is number one lett. Ráadásul Angliában akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenésekor, hogy a hivatalos lágerlista első 3 helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és

hallgatóm, aki szerint egy DJ pontosan olyan, mint bármelyik termék, amit leveszünk a bolti polcokról. Nagyon fontos, hogy ki tudjon tűnni valaki a tömegből a többi áru közül, mert 2026-ra már rengeteg

Samfeld, Hard Like Mine, a hatodik. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martina és az Out of My Head.

Ophelia megnyerte ezen a héten a Rádió 1 Top 50-et, teljesen megérdemelten eljutott a csúcsra ez a dal. Aki a teljes listát átböngészné, megteheti a weboldalunkon a rádió1.hu-n, friss Top 50 pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, ez a heti első helyezett!

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron!
0: Reklámot hallottak!
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy!
0: Reklám!

91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Csaknem 40 ezer néző látta a Szegedi Kortárs Balett előadásait az elmúlt évadban. A társulat összesen 87 alkalommal lépett színpadra Magyarországon és külföldön. Az évadban két új bemutatót, az Amadeus és az Isteni Színjáték című előadást is műsorra tűzték. Ivóvízzel segíthetik a lakosokat, tűzoltók munkáját a hőségben. A Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület arra kéri az embereket, hogy egy hosszabb beavatkozás során, ha lehetőségük van, vigyenek egy palack hideg vizet a helyszínen dolgozó egységeknek. Meghosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket Szegeden a Rákóczi téri kormányablak a nyári időszakban. Augusztus végéig, szerdánként és csütörtökönként este 8 óráig is nyitva tartanak. 25 és 31 fok között tetőznek a hőmérsékleti értékek. Gomoly felhők mellett napos időre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

új remix. Sajnos nem én csináltam, pedig jó lett volna. Van egy jó hírem, lennök fiúk. 15 percig nem beszélek, csak zene. After Party Show Summer Edition. Enjoy feeling!

42 perccel. Hát játszom az új dalunk közösen Kánerrel, a jó barátom. Ültünk több napon keresztül, és próbáltunk nektek kreálni valami jót, pláne nyáron. Hát ez lett. Fire az a szám címe, szóval itt van egy legújabb Cookie, azaz én és Káner. Fire, itt a rádió.

0: is sem magyarul, még egy órán keresztül mixereknek tekezik az imai slágereket, és kivel találkozunk egy kis szünet után, azt is elárulom. Jön Accent, Don't Leave!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

hangja a Rádió Egyen, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partia.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keres

slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Pályázatot hirdetett a Szegedi Közlekedési Kft. Az egyik régi bengáli villamos megmentésére. A cél, hogy a már nem közlekedő járművet ne bontsák el, hanem valamilyen közösségi vagy kulturális célra hasznosítsák. Különleges előadást varázsol a Szegedi Gyermekszínháza Városháza udvarára július 10-11-én este. A Játszd újra szem egy vicces, elgondolkodtató Woody jelenalkotás, amelyből film is készült az 1920-as évek elején. Megvan az év fagylaltja, az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szolea Fantázia nevű alkotása nyerte el. 25 és 31 fok között tetőznek a hőmérsékleti értékek, gomoly felhők mellett napos időre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez így van, önök fiúk, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül. Ahogy mondtam, érkezik Accent és Don't Leave. Nyugaton lehet üzenni bármit, SMS-en, Viber-en 0620-311-111-re. Sőt, bekapcsoltunk újra a webcam, tudok lenni engem dolgozni élőben a www.radio1.hu vagy a Radio 1 YouTube live csatorna, jó? Annyi mindent elmondtam, hogy jöjjön az isteni Accent, Don't Leave. Egészen 19 óraig, bulizunk tovább itt a Rádió 1-en!

Még egyszer hangsúlyozom, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi imáslágereket. Hát igen, After Party Show Summer Edition. Annyira Summer Edition, érkezik egy igazi nyári feeling. Ő a kedvenc DJ-m, és köszönöm. Hüzsel, itt kell mondani, hüzsel. Jön Jamaican, ez a szám címe. Hát, szerintem egy pár év múlva élőzni fog David Guetta, bár mondjuk van egy közös munka, bizony. Van egy David Guetta és Hüzsel új szám. Még nem az, ez a sima üzsel, és nem velem ez a baj. Jamaican, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Na, mixelek nektek, hopp!

Ez itt a Rádió 88, az ima is legjár megy, az egyik üzenikét szól, Kuki, isteni a mai mixet, csak itt tovább, nagyon szépen köszönöm. Hoppá, egy kis újdonság érkezik, és eljött az az idő, hogy egy picit pörögünk, jó? Gyorsítani fogom a tempót, figyelj, itt kezdődik, hoppá, a legújabb Fisher, és a szem címe Rain.

és info lenne, nyugodtan lehet írni nekem egy SMS a Weber üzenet a 0620-311-111-re. De ahogy mondtam, legújabb fiche a Rain, ez az egyik kedvencem. Hangjöre maximálisan, gyerünk!

Zita Radio, vagyunk csak igazi, ma is legjár megy. Az egyik őségemnek egy szól, az kukikám. Szia kuki, kisfeleségemnek különnék valami pörgős számot itt a kakás pörkölt mellé. Mindig teged hallgatunk. Ó, jó kis főzecskés, tényleg. Viber is van, szia kuki, nagyon jó. A két órás mixeid számot szeretnék kenni, küldöm neked, kedves családodnak, köszönöm. És a francia labdarúgó válogatottnak köszönöm, a beolvasod. Üdv Attila!

jó. Egészen 19 óraig ne tessék csinálni semmit, csak érvezni azt a jó kis mixet, jó? Oké, és ha bármilyen üzenet lenne, nyugodtan lehet írogatni nekem a 0623-111-111-re, Viberen vagy SMS-en, jó? De úgy mondtam, jöjjön Martin Garrix, Butterflies, itt a Rádió 1-en, Hangerő Maximálisan, a buli folytatódik.

Ez itt a Rádió Egy, Jancsak Igazi, ma is legjár megy, az egyik SMS-it szól. Szia Kuki, a paromnak szeretnék egy zenét küldeni, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hogy 6 nap múlva irány Rodosz. Ah!

you. One more tattoo key. Another. 54. 6, 7, 5, 4. Talk to you. Daniel Saracuk. Nagyon. Hangere maximálisan. Bulizunk tovább itt a rádió egyen. Adió.

Rádió Janus, aki igazi ma is leger megy. Lányok, fiúk, 18 óra múlt, 52 perccel. Nem sokára vége az After Party Show Summer Edition. De Summer Edition mit jelent? Nyár, ugye?

LBT Sebegé felé, jó lesz? Ha? Nem sokára élő kíváncsi műsor, lehet kezelni gondolkodni, vajon mit fogok kenni tőlem egy órán keresztül? Igen, 19-20 óraig, oké? Okay? Úgy mondtam most, Irány Brazília, találkozunk Rafinha-val, vagy Neymar-ral, Marquinhos, obrigado! Hoppa, bulizunk, tovább, figyelj, ez Isten!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron!
7: Strandfesztivál nyitó nap! Robin Schulz! Purple Disco Machine! Timmy Trumpet! Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
9: És a döntő pillanat.
10: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia.

kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.

0: egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Szeged.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az igazi ma is

0: Weekend Show o Rádiu 1.
1: A vonal túlsó végén Kamilla. Szervusz, Kamilla, hogy vagy?
2: Jó, nagyon jól.
1: Mit jól csináltál már, szabad tudni?
2: Látogatóba voltam a páromnál.
1: Jól sikerült, jó volt?
2: Mondhatjuk, hogy jó volt, igen.
1: Mondhatjuk, ez mit jelent ez, Kamilla?
2: Hát várjuk haza, gyógyuljon, ennyi.
1: Ja, jó, oké, értem. Na, Bibi Rexa, Fitless, New Religion, kinek szeretnéd küldeni, kinek szóljon?
2: Hát a páromnak, mindenképpen a lányomnak, mert ő most vár haza engem, úgyhogy szerintem, mire hazaérek, pont meg tudjuk, hogy hallgatni.
1: Igen?
2: Aztán így ennyi, nem mondom ennyi. Ki, amit nem lehet, de egyébként aki bulizni szeretne, akkor azt hallgassa.
1: Mindenkinek, aki szereti.
2: Mindenkinek, aki lehet mondani.
1: Velem igen. Jó van, rendben. Köszönöm szépen a telefonát.
2: Én
1: és kellemes estét. Ciao.
2: Szia.
1: Fitless, Bibi Rexa, New Religion. Újdonság érkezik nálunk. Imádunk.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Kávon a túlsó végén kit köszöntsünk.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Úgy kicsit faradt a hangod, úgy tűnik.
2: Ja.
1: Mi történt?
2: Éjszakai lumpolás volt, és még nem hevertem ki.
1: Ahogynak nem egyedül, tegnap zenéltem Rackevén, és jó kis buli volt.
2: Van az úgy.
1: Van. Jó volt
2: jártam
1: a közönség.
2: Jártam arra, egy részét láttam, igen.
1: Ja, ott voltál? Tényleg? Jaj, de jó.
2: Ott is,
1: jabó, oké. Parti játsza van a túlsó végén, hőném is soraim. Mindenhol megy. Minden klubfesztivál ott van egy nap alatt, vagy egy este alatt, Monsieur Viktor. Na, kértöltölem Alex Kenji Bambolé, egy jó kis pörgős latin muzsika, kinek szóljon?
2: Igen, az jó, arra fel lehet kérni. Minden fáradt álmos másnaposnak.
1: Jó, oké, rendben. Hát jó, oké. Menj el aludni, jó? Jó? Köszönöm, a telefonáltál. Jó éjszakát!
2: Sziasztok!
1: Hello. Hú, de fáradt volt a hangja tényleg. Allez, pörögünk újra! Alex Kenji, Bambolé, imádom! Itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió egy hétvégét.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte le, mert ugye ebbe Taylor Swift, ki az, aki mindjárt kiderül? Szia, hogy hívnak téged, keresztneved?
2: Norbert.
1: Norbert, mi újság, hogy vagy?
2: Minden jó.
1: Minden jó, oké. Na kinek szeretné küldeni ezt a jó kis Taylor Swift, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, Brandonnak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kivárok neked kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao. Na, lányok, fiúk, az egyik SMS itt szól, szia, ki boldog születésnapot kívánok a férjemnek, üzenem, hogy nagyon szeretem. Viszont nem tudom, ki a férjed, és ki vagy te, mert nem értel semmi, de jó. Oké, akkor boldog születésnapot kívánunk neki. Érkezik nálunk a legújabb Taylor Swift, a szám címe Up a Light.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rá!

0: Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, ki ez, van szerencsém?
2: Hello, Gizmo vagyok.
1: Hello, Gizmo, mi újság, hogy vagy?
2: Jó, csütörtök péntek szombaton dolgoztam, a pihentem.
1: Pihentel már, jól tetted. És akkor mit szeretnél kiállni tőlem, Gizmo?
2: Egy nagy bogidást.
1: Azaz, jó leszek újra, Mecke Victoria Radio Remix, ugye?
2: Igen.
1: Oké, rendben, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Józsinak, Nikinek, Bibinek, és persze nekkel, családodnak is ki szereti.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kedves estét, és pihenjél egy nagyot, jó?
2: Oké,
1: kukit, szia. Lennek fiúk előtt az idő, hogy én búcsúzom tőletek, nem menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat egy pár perc múlva. Mielőtt közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, kukit!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Magyarország legnépszerűbb esti

Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9.

0: információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést

0: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkosít, a héten utoljára, de nem kell megcsinálni, gyerekek, mert holnap este 8-tól újra Diszkosít, csak akkor Amvaj PG-vel és DJ Juniorral, most azonban hármasban vagyunk, itt vagyok velük, Bárány Attila!
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, és hát kérem szépen, én köszönöm mindenkinek a tegnapi Klub Speedes bulit, szenzációs volt, legközelebb egyébként majd karácsonyi szilveszter között találkozunk, ahogy azt szoktuk, addigra 31 éves lesz a klub.
2: Ladies and gentlemen, madame, Herman, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hambai PG, és itt leszek egészen este 9-ig. Én köszönöm neked, meg hát ugyebár a Schulznak, hogy mennyire jót röhögtem rajtok ezen a délután rendezvényen, és köszönöm Harkának, meg Ósznak a szombat estét, mert ott is nagyon jól éreztem magamat.
0: Na, akkor kezdjünk még az a Side Piece lemezével, a Cry For You-val köszöntjük a Rádió egy hallgatóit, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100%-ig magas BPM tartalmú adrenalin színnölő diszkosít a Rádió Egyen. Na hát, tegnap volt adrenalin. Volt adrenalin, az volt. Ma, hogy Bakelitről játszottunk, én nem tudom hány éve nem játszottam Bakelitről egyébként elektronikus zenét, úgyhogy több mint egy héten keresztül válogattam el ezeket, és olyanokat találtam, hogy hihetetlen, és nagyon élték. Tehát köszönjük mindenkinek, aki eljött.
1: Én se tudom, hogy hány éve nem játszottam, és azt is tudom, hogy hány évig nem fogok. Tehát...
2: soha! Mert az összes eléget. Meg azok meg sem voltak.
1: Ja. Igen, de az, hogy ez soha többet nem, én nem szivatom magamat a Bakelitben. Ne,
2: Isten, a Bakelit egy akkora hülyeség, te jó
0: ég. Nagyon nehéz. Újra elővettem, és ugye nyilván visszajön, mint az úszás, vagy a biciklis. Egy, te megtanulod, akkor az visszajön. De nagyon fura úgy diszkózni, hogy a keverő nézett, hogy körülbelül milyen BPM-en megy a dal egyébként. Tehát, hogy nagyjából tudod satszolni, de ugye de, mostani CD-játszak, vagy kérek, fura egy picit.
2: Van fülem hozzá, mai napig a funkit, azt nagyjából azzal rakom össze. De az, hogy ezzel szenvedjen az ember, meg nem tartja a tempót, meg
0: egyszer belefér, egyszer belefér.
1: Megugrik, gerjed, por megy alá,
2: aki életében nem csinálta. Meg legyed mainstream DJ, azt kívánom, 30

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkos egy Radio Show, DJ Junior Bárányától és jó magam Hambai PG. Szerdán belevágunk az 50 órás Guinness rekord kísérletbe. Egyébként ugyebár körülbelül kora este valamikor pénteken lesz vége, hogyha túlélem, majd beszámolok róla.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposokban többek között az emesék, sarolták, antalok, lottik, vilmosok, zoék. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Tausz Erzsébet, Lieszowskiné Beáta, Cucor András, Váci Tamás, Sánt András, Kröniger Eszter és Varga Gergely istenét és az ünnepelteket.
0: Igen, a Juniort meg nem annyira, mert most mutat ilyen rettentő videókat, amiben egyébként diszkozik bakelitről, ezt miért csinálja?
2: Nem, ezt csak úgy megmutattam, hogy így volt otthon a DJ pult összerakva.
1: Fantasztikus. Ez fantasztikus.
0: Hogy örült neki?
1: Jó, és most megyünk tovább, húgalan itt a rádvegyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között. Ezt a számot már az április elejé óta meg akartam csinálni, aztán mondtak, hogy ne, mert ez még meg fog jelenni hivatalosan a David Guettával. Hát olyan is lett. Na, menjünk tovább a Shine-nal itt a diszkosítban.

0: bazd meg én állom. De egy biztos elment a hangom, ti jöttök.
1: Nem mondj, azt nem tudod, hogy merre leszel majd, hanem hogy most mi van.
0: Na, sokkal nagyobb vagy.
1: Nagyon. Sosem tudom. Meg az jutott még eszembe, hogy egyébként te elmész, és ugye el kell menni egyszer, azt megmondta a Kossuth apánk is, mindnyájunknak egyszer el kell menni. Viszont, amikor ő visszajön, akkor meg én megyek el.
2: Jézus Szent.
1: Mert nekem se kell majd mennem. Ha el kell menni, ennyi.
2: Jézus Szent, már egy biztos, ugyebár, hogy jövő héten Guinness rekord kísérlet, aztán pénteken, miután befejeztem az 50 óra diszkozást, én még elmegyek két helyre játszani, melyek bobozni Balaton Fűzfüre, utána pedig Turkelére, szombaton pedig Balatonfüred, és onnan még lehet, hogy a fővárosba is vissza kell jönnöm. Szóval vasárnap szerintem felejtsd.
0: És most egy dalpremiér következik itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között a diszkósítben, természetesen Bissensőben. Annak idején Madonna lemezét, a Musicot nagyon-nagyon sokat játszottam eredetiben, aztán pár héttel ezelőtt hallottam belőle egy egészen használható kis verziót, na én ezt alakítottam át. Úgyhogy ma először itt a Rádió Egyen, Madonna, Music, Bissensőben.

0: rádió, egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít Radio Show, DJ Juniorra, a Bárnyát elő is velem, Hanvai Pícsivel, totálisan jó a hangulat egyébként tényleg, és magam részről azt tudom ez egészhez hozzátenni, hogy én azért szeretek rádiózni, mert ez engem rendkívül szórakoztat, de te...
1: Valaki nem annyira szórakoztat, ezért vagyunk csak egy órát.
2: Nem, másképp kell megközelíteni. Egy valakit nem szórakoztat. De pont az az ember,
1: aki... Ezért mondom,
2: pont egy ember.
0: Igen, lehetünk volna többet, meg voltunk is többet.
2: Miért a 35 dal?
1: Nyugodjatok meg, még lehet ebből valami. Na, én ezt mondom, hogy lehet ebből valami, úgyhogy...
0: Mondjuk, de...
2: Ha 25-t fogok játszani, 10 év múlva, mert addigra lelassulok. Jó, mondd, hogy
1: nem. Én csak annyit akartam mondani, hogy ha jobbak lesznek, akkor bármi előfordít.
0: Jobbak? Minél jobbak?
2: Én csak rosszabb lehetek. Jó, mehetünk tovább a rádió, egyen az igazi mai slágerek között. Már is érkezik a Alec Human és a Black Mamba. Ez annyira AI, amennyire csak lehet.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy a jövő héten 4 fellépésem lesz. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek Bogásra, ahol pár hete egyszer már voltam, de ezen a hétvégén lesz a kamionos találkozó, és ilyenkor rengetegen szoktak lenni a településen. Szombaton pedig egy önkormányzati rendezvényen zenélek Monori Erdőn, és onnan jövök fel Budapestre, ahol a Bad Beach White Classic Partin zenélek. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán. Július 10-én szombaton jön a Day by Day, az új dalom videoklipje a YouTube csatornára, és a hivatalos megjelenés szert a világon. Ezen kívül jövő héten a Hanvaival leszünk itt párba, viszont én pénteken elutazom, azt kell mondjam, hogy elmegyek Olaszba, és több mint egy hétig nem leszek, nem találkozom senkivel, jól fogom érezni magam. Szevasztok!
2: Ha abból indulunk ki, hogy egy fellépés egy órás, akkor nekem jövő héten 54 fellépésem lesz, mert lesz, hogy 50 órás
0: Oszép.
2: Jó, és hogyha végeztem ezzel valamikor csütörtökön este, akkor Balatonfűzfőre megyek ugye bobozni, aztán Túrkeves, szombaton pedig Balatonfüred, és lehet, hogy még a végén meghúzom itt a fővárosban is. Hát tessék csatlakozni bárhol, mert egyébként lesz a Guinness Record kísérletről TikTok live is. Én ezzel búcsúzom, szavaztok!
1: Illetve Charles D. Veszka és Bexi közösével a Kengedi Naffal köszönünk el tőletek. Ennyi lett volna már a Diszkosi Radio Show. További jó rádiózá

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
2: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.

0: Wilcox, kezdjük el!
1: Csak is a legnagyobb slágereket fogjuk játszani, illetve azokat a dalokat, amiket a klubokban, illetve a fesztiválokon folyamatosan játszunk hétről hétre. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Robin Schulz és az AM2PM itt a Rádió Egyen a World is My Radio Show-ban.

0: Játszóknál.
1: Évről évre készítek olyan dalokat, amiket kifejezetten ide a rádió műsorba szánok, és itt szeretnék játszani, pörgetni, de természetesen nagyon sokan hallgatjátok ezeket a dalokat a Spotify-on, illetve a többi streaming felületen is. Írjátok meg, hogy tetszik a műsor, ez a World is My Radio Show, itt a rádió.

0: régi és egyszerre új.
1: Egy olyan ikonikus dal, amit amikor tipikusan meghall az ember, azonnal tudja, hogy ez egy világsláger, anélkül, hogy ismerné korábban. Természetesen azért a későbbi, idősebb generációk azok pontosan ismerik, és rengeteget bulisztak erre a dalra. Elég, ha csak annyit mondok, Darude és a Sandstorm. Ebből egy vadonatúj remixet fogok most játszani nektek. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: Hey, you there.
3: Who, me?
2: Yeah, play the Sandstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na.
3: Oh yeah, you mean this one.

0: Fate lesz ikonikus klasszikusa az Insomnia megspékelve Bibi Rexával, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Mit teszünk rá erre, Vilkox?
1: Ez egy tipikusan olyan ütem, amit tulajdonképpen bárhol le tudok nektek játszani. Jól működik itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit pattogós, techhouse-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camarillo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World Is My Radio Show.

0: 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Wilcox a lemezjátszói mögött, Témin Pala, Dracula, Gordo, Loco Loco, ezek biztosan jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Pörgünk tovább, hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha továbbra is minket hallgattok, ezt garantálom, mint egy buli. Olyan velünk ma is a World is Mine Radio Show. Wilcox, menjünk tovább.
1: Amivel indítani fogom az órát, az Hypaton és az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy vasárnap is itt vagytok és minket hallgattok. Wilcox a lemezjátszói mögött egészen 11-ig négyszer volt már az év producere Magyarországon. Gordó nagy-nagy slágerét indítottuk el, ez a Loco Loco.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordó és a Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nézzük, hogy mi a most mi akarsz.
1: Vannak olyan előadók, akik konzekvensen kitartanak a saját stílusuk mellett, amit elkezdtek képviselni, hiába jönnek a következő és az újabb, frissebb stílusok, ők mégis követik az eredeti saját hangzásukat. Ilyen például Kreider is, aki mindig is kitartott a house-nál és nagyon-nagyon jó zenéket csinált. Ez nem változott, most elhoztam tőle az egyik legújabbat, az Elvis-t, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show.

Bó barátommal több tracket is készítettünk közösen, többek között az ő nagy sikerű lavandájának az ötlete is egy picikét tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Joel Corey és a Galantis fantasztikus közös zenéje volt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és érdemes megfogadnotok a tanácsukat, érdemes továbbra is minket hallgatni, isteniek lesznek a zenék a következő egy órában is, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
3: Are you ready?
2: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Zseniális zenékre számíthatok nálunk a következő egy órában is, innentől ezeket Bricklék válogatja. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixemben. Elsőként érkezik Robin Schulz és Sigala slágere, az AM2PM, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Mit lép a lemezjátszóknál? Mivel jössz most?
1: Most érkezik Sony Fodera Think About Us című dalának Siri Remix változata. Az ausztrál producer egy frissebb, trendy house hangzást adott az eredeti tracknek, miközben meghagyta a dal érzelmes hangulatát. Ez jön most itt a World Is My Radio-s, van a Rádió 1-en.

0: Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Jön Zoo ikonikus lángere, a Fade It ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzás kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyet.

0: Együtt egy nem akármilyen közös dalban ez volt a Save Me Tonight. A World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Bricklék a lemezjátszóknál, és maradunk a friss megjelenéseknél.
1: Érkezik Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house track.

0: vasárnap este. Napriklék, nézzük, hogy mi érkezik most itt a legvégén.
1: Zárásként egyébként a kanadai producer ikonikus slágerét hoztam el, Deadmau5 Brazil című zenét, így a nyár alkalmával annyira passzol hozzá. Igazi nyugtató csillesi, kiülsz az éjszakába, vagy akár csak egy vízpartra, és ott ellazulsz. Ezzel zárom a mai mixemet. Legyetek rosszak, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Tiesto után pedig maradunk még a holland sztár DJ-knél, szemfeltet hozom, aki elmesélte nekem a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a backstage-ben, a fellépés előtt, hogy ő pont abban a klubban kezdett DJ-zni, ahol Tiesto, és amikor ezt elmesélte a karrierje kezdetén Tiestónak, Tiesto, mint egy ilyen támogató keresztapa, nagyon sokat segített az ő karrierjében is. Hozom már is szemfeltet, ez a Heart Like Mine, amit nagyon-nagyon szeretünk tőle.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, izmos DJ folytatásban Joel Corey, aki megtáncoltatta már a Rádió 1-eseket élőben a Budapest Parkban egy születésnapi fesztiválunkkal korábban, és hát mondtam, hogy régebben mindig vitte a fellépésekre az anyukáját, de most már a párját viszi magával. De most megnyugodtam, mert hogy posztolt nem olyan rég egy fotót, hogy vidd az anyukádat a munkahelyedre, hét van, és az anyukája ott van benne a DJ-szetteken, de az új asszony is. Ez

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy fiatal olasz DJ, producer a folytatásban Hypotone, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypotone. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak